0: előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.
1: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybee zenekarból, ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok, a legtöbb magyar zenével.

Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: jó zenék tavaszi nagytakarításhoz,
1: sétáláshoz a Szamos partján,
0: vagy edzéshez a Kondi Parkban.
1: 95.1
0: Paprika Rádió.
2: Sziasztok! Mai Alex vagyok.
3: Hallgassátok a Paprika Rádió.

0: Mágnesre.
1: És akkor itt mondjuk azt, hogy
2: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
1: ami után azonnal indul is a következő dal.
3: És a szlogen
1: csípjük Kolozsvár.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

0: Afrika Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje.
1: Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarki boltig tart.
2: Afrika Rádió.
3: Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybee zenekarból, ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok, a legtöbb magyar zenével.

előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Ó, igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd ki

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd fel házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fára másztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Végleg elveszített több mint 450 millió eurót Románia. Emelkedett a hazaárulásért elítéltek száma Oroszországban. Helikopterrel füleltek le egy szabálytalankodó sofőrt. Jó reggelt kívánok! Jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Több mint 450 millió eurótól esik el Románia az uniós helyreállítási alapokból a korábban elhibázott vagy késve végrehajtott reformok miatt. Erről ad hírt az Agerpress hírügynökség. Dragos Püszláró beruházási miniszter közleménye szerint a befagyasztott forrásokból mintegy 350 millió eurót sikerült felszabadítani, miután Brüsszel elfogadta a kormány utólagos korrekcióit. A tárcavezető kiemelte, a legnagyobb összeget a külön nyugdíjak rendszerének módosításával szerezték vissza. Az állami energetikai és közlekedési vállalatok átszervezésének halogatása ugyanakkor jelentős pénzügyi veszteséget okozott Romániának. Jelentősen emelkedett a hazaárulás miatt kiszabott büntetések száma az orosz bíróságokon. Adja hírul az MTI. A TASZ állami hírügynökség adatai szerint tavaly 219 embert ítéltek el ebben a vádban, ami jelentős növekedés a korábbi évekhez képest. A legfelsőbb bíróság közölte, a vádlottak többsége 10-15 év közötti börtönbüntetést kapott. A statisztikák alapján az elítéltek nagy része nem rendelkezett állandó jövedelemmel, de akadtak köztük köztisztviselők és katonák is. Kémkedés miatt további 14 személyt sújtottak még szabadságvesztéssel. Helikopteres megfigyelés segítségével állítottak meg a rendőrök egy sorozatosan szabálytalankodó autóst a Kolozs megyei utakon, adja hírul a Klus 24. A hatóságok tájékoztatása szerint a 41 éves sofőr 10 perc alatt négyszer előzött szabálytalanul a záróvonalat átlépve Kackó és Dés között. A légiegység jelzése alapján a földi járőrök azonnal megállították a járművet. Az elkövetőre közel 5000 lei bírságot szabtak ki, vezetői engedélyét pedig 240 napra bevonták.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Egy győzelemmel és egy második helyezéssel zárta a Fort Lauderdale Open szombati versenynapját Kós Hubert. Adja hírul az MTI. A magyar olimpiai bajnok 100 méteres hátúszásban több mint 2 másodperces előnnyel diadalmaskodott, míg 200 méteren vegyes holtversenyben a második helyen ért célba. Ebben a számban egy francia versenyző bizonyult a legjobbnak. A viadalon az amerikai Gretchen Walsh új világcsúcsot állított fel női 100 méter pillangón. A női 50 méteres gyorsúszás döntőjében Pádár Nikolett a 8. helyen végzett.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Koranyárias idő köszönt ránk, a keddi napon sokat süthet a nap, csapadék nem várható és a szél sem lesz jelentős. A kincses városban napközben akár 26 Celsius fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9-5-1. Most!
3: És akkor itt mondjuk azt, hogy
0: a Paprikát hallgatod a 95.1-en.
3: Ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

0: borzasztóan nagy összhangban szinte egyszerre értünk ide a stúdióba, 7 óra után 6 perccel pedig már el is foglaltuk a műsorvezetői székeket, hogy megkezdjük a mai tornádót.
1: Így van, nem láttátok, de valószínűleg még szinkronban is táncoltunk, hogyha lett volna itt egy külső kamera, hogyha nálunk is forgatnák az Office sorozatot, akkor ezt meg lehetne tekinteni.
0: Ú, és az milyen jó lenne. Csak itt most el kell gondolkodjak azon, hogy vajon én ki lennék a szereplők közül, mennyire, milyen idegesítő szokásaim lennének, mert azért az
1: mindenkinek
0: Office
1: vannak, valljuk be.
0: Így van, így van. Csak reggel ezt egy kicsit nehezebb elismerni, mint ahogyan egyébként minden mást. Azt is, hogy süt a nap, holott érdemes észrevenni, és hát azokat a dolgokat is, amikkel készültünk már így reggel korán, hiszen sok mindennek örvendhetünk május 5-én, hamarosan el is mondjuk, hogy mi mindennek, de a paprikás lágerek szerintem köztük vannak.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Dertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a Dertis.ro oldalon, a partner térképen. Dertis. Minőség. Mindig.

0: Jó kis napnak nézzünk elébe, ezt már látom így 7 óra 20 perckor is, mert hogy lesz egy ropogós filmzenés játékunk, még így korán reggel 7:30 után, amivel lehet nyerni egy-egy páros belépőt az Ars Vivendi eseményeire, úgyhogy szerintem érdemes lesz majd jól fülelni a Paprika Rádiót.
1: Igen, hogyha még a csipátok esetleg meg is van, vagy nem is tudtátok még teljesen kinyitni a szemeiteket, ha még nem ébredtetek fel, de reméljük azért már hallottok, és ki tudjátok találni, hogy mik lesznek ezek a zenék.
0: Hamarosan mondjuk a részleteit a feladványnak, tehát érdemes lesz mindenképpen figyelni, viszont május 5-e a nagyvilágban is egy nagy nap. A paprikás kalendáriumot kinyitottuk, és ez szerint ma van a Nemzetközi Asztronauta Világnap. Annak az embernek az emlékére Gagarinról van szó, aki először mondhatta ki, és elhittük neki, hogy tényleg nagyon kicsi ez a bolygó. Azóta pedig már ugye nem csak az a kérdés, hogy feljutunk-e az űrbe, hanem az is, hogy ki mikor megy legközelebb, kicsit átalakult ez a gondolkodásunk a modern űrutazásokról, mondjuk ahhoz képest, amikor Gagarin volt odakint.
1: Így van, de mostanság fut ugye a NASA-nak a következő űrprogramja, ami szerint ismét embert küldenénk a Holdra. Na hát, Tündi, te mit vinnél magaddal a Holdra, hogyha csak így felruccanhatnál?
0: Hát illő lenne azt mondanom, hogy a Paprika Rádiót, ugye? Akkor lecsapom ezt a magas labdát, és kérdezlek titeket, kedves paprikások, ti mit vinnétek oda el? Írjátok meg TASS kérdésére a válaszotokat a 0744 351 951-re.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: A kis ébresztő dallamok itt 7:28-kor, mi pedig arról beszélgettünk, hogy ki mit vinne magával az űrbe, annak apropóján, hogy május 5-e a Nemzetközi Asztronauta Nap. Neked közben született válaszod? Nem is gondolkodtál rajta,
1: tényleg,
0: mi?
1: Nem.
0: Csak itt elfogadtad a hallgatóknak.
1: Elfogadtam a kérdést, feladtam a magas labdát, de jó magamnak nincsen hirtelen válaszom, de lehet, hogy amire befejezem ezt a mondatot, már valami a fejemben kialakul.
0: Remélem is. Eddig elég prózai válaszok születtek, úgyhogy lehet kapsz valamiféle löketet a hallgatóktól. István azt írta, hogy a telefon töltőjét vinné magával, de érkezett válasz, vagy szavazat a fogkefére is, Justin pedig a DJ pultját. Na de hát nem csak ezek miatt nagy nap a mai nap, hanem azért is, mert születésnaposunk van, sok a kedvenc írójáról van egyébként szerintem itt szó. És ebből már jócskán ki lehet találni, hogy bizony Lázár Ervin, aki ma születésnapos, úgyhogy ennek apropóján arról kérdezünk titeket, mi a kedvenc művetek tőle?
1: Én hirtelen, őszinte leszek, én hirtelen nem is tudnék sajnos másat megnevezni, mint a négyszögletű kerekerdő.
0: Az sokkal kedvence négyszögletű kerekerdő.
1: De azt hát nagyon szeretem viszont.
0: Az egy klasszikus. Na, hogyha valakinek még van megerősíteni valója más kedvence Lázár Ervintől, akinek aztán a meséi tényleg ikonikusak, szerintem generációk nőttek fel rajta, akkor írjátok meg a 0744-351-951-re, hiszen ő ma a születésnaposunk május 5-én, és persze jól figyeljetek, hiszen hamarosan ráfordulunk a csípős paprikás reggeli játékunkra.
2: Paprika Rádió. Sziasztok, Tarján Zsófia vagyok a Honeybee zenekarból, ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok, a legtöbb magyar zenével.

0: Majd után érdemes lesz figyelni a tornádót, és nem hazudtunk, készülhettek egy különleges dupla estére rögtön, mert hogy a játékunk ide repít el benneteket.
1: Igen, játékot ígértünk, és itt is van a játék. Készüljetek, az Ars Vivendi egy olyan élményt hoz nektek, ami talán egy fúzió, tehát a zene, a színház és a költészet találkozik az ő keretük között, méghozzá egy este alatt.
0: És egymás után, ez az este pedig május 30-a, írjátok be a naptárotokba, a helyszín pedig a Bábesbolyai Tudományegyetem Auditorium Maximum terme, ahol először 18 órától az Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues repít be a filmek világába, olyan ikonikus zenékkel, amiket szerintem mindannyian ismerünk, ez pedig a Gladiátor például,
1: a Karib-tenger kalózai, vagy a Kaliforniai álom,
0: vagy a Keresztapa. Élő adásban lesz minden színészi játékkal és híres monológokkal.
1: Hát engem már megvettek kilóra, azért ez nagyon izgalmas. Lehető részrehajló vagyok.
0: És még nem járt le a dolog, mert este 20 órától folytatódik ez az egész programsorozat a Classical Meets Poetry előadással, ahol, ahogy a nevéből is ki lehet indulni, klasszikus zene és költészet egyesül, majd egy különleges, atmoszférikus élményben, ahogyan ígérik a szervezők.
1: Na szóval, hogyha amúgy kiszakadnátok a szürke hétköznapokból, és egy ilyen jó kis filmzenés, illetve klasszikus zenés estére mennétek, akkor most ehhez adunk mi egy páros belépőt a játék keretén belül, a 18 órakor kezdődő eseményre. Na de hogy is zajlik ez a játék, kedves Tündi?
0: Hát igazából elég egyszerűek a szabályok, nekünk van nagyobb teendőnk, mert hogy a következőkben lejátszunk egy ismert filmzenét, nektek csupán annyi a dolgotok, hogy SMS-ben vagy WhatsAppon megírjátok, melyik filmhez tartozik. 0744-351-951, még egyszer ismételjük a telefonszámunkat, SMS és WhatsApp számunkat, hogy jól megjegyezzétek, és most meg húzzátok fel a hangerőt, mert egyszer fogjuk lejátszani azt az ikonikus filmzenét.

0: Bizony, ez volt az a zene, és hogyha felismertétek, megvan, kitaláltátok, hogy melyik filmről lehet szó, akkor rögtön küldjétek el SMS-ben vagy WhatsAppon a filmnek a címét, és már is játékban vagytok a páros belépőért a május 30-ai Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues című előadásba, ami egyelőre nagyon-nagyon vagánynak ígérkezik.
1: Nekem biztos, hogy jól hangzik. Igen, hogyha felismertétek a zenét, akkor küldjétek el, nem fogunk titeket lelőni.
0: Jól van, kacsingatás. Látom, már záporoznak az üzenetek, hajrá mindenkinek néhány paprikás láger, és azt hiszem a reklámok után mindenképpen jelentkezünk a nyertessel.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna.
3: A kínai nagyfal.
4: A piramisok.
3: A Nívó ajtók.
1: A micsodák?
3: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
3: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
5: Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
6: Irigy, Hónajmirigy,
5: Konyha,
6: Hooligans,
5: Kicsi Gesztenye Klub,
6: Gangsta Zuli és a Kartel,
5: Jude Law,
6: Mobilmánia Viki Rágyulával,
5: Budapest Folk Band,
6: Betonhofi,
5: Sárik Péter Trió és Kocika,
6: Ladány Bele 27,
5: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
6: Váradi Roma Café,
5: Subtons,
6: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
5: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
7: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisana. Ilyen a tej.
1: Rossz ember a csapatban, olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
8: Akkor talán kezdjük előről.
1: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek. Nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro, mielőtt túl késő.
9: Az online csalások veszélyeztetik a pénzügyi biztonságát. Látogasson el a www.dnsc.ro weboldalra.

0: meg is van a nyertesünk, a mai szerencsés, aki nem csak szerencsés, hanem a filmeknek is ugye jó ismerője, azért tegyük hozzá, hogy nem csak szerencse kell a játékhoz, hanem tudás is, kérem
1: így
0: szépen.
1: Van.
0: Tapasztalat és mindenféle jóság. Na hát András az, aki kitalálta a mai játékunkat. Jár a taps neked, András, és hát nem csak a taps, hanem egy páros belépés természetesen az Árszívvendi eseményére. Pontosabban a május 30-án tartandó Auditorium Maximumban levő Movie Soundtracks, Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues című előadása, ami 18 órától kezdődik, úgyhogy szerintem érdemes már felírnod ezt a naptáradba, és azon is elgondolkodod, hogy kit vinnél magaddal, ugyanis ez egy páros
1: belépő, igen.
0: Bizonyám. Na de aki játszott, és úgy érzi most, hogy hát na, Amanóban nem nyert, annak mondjuk, hogy...
1: Ne csüggedjetek, hiszen fogunk még játszani. Ma majd az éterízesítőben Lala mindenképp fog ez bejátszani nektek még egy dal, de héten többször is hallhatjátok még ezeket a klasszikusokat.
0: Pontosan, úgyhogy érdemes lesz fülelni a Paprika Rádiót, annál is inkább, mert itt szólnak a legcsípősebb slágerek. Kicsit visszatérve pedig a reggeli meg tegnapi témázgatásunkra, láttam, hogy érkezett egy üzenet Justinról, ami a munka sugárútra vonatkozik. Ugye tegnap arról beszéltünk itt is, hogy lovak vették birtokukba ezt a területet, tehát így indokolatlanul tulajdonképpen ők kószáltak az autók között.
1: Lófráltak?
0: Lófráltak, de jó, igen, valószínűleg lófráltak, és Justin pedig a reggeli nemzetközi asztronauta naphoz kapcsolódó kérdésünkre azt írta, hogy a munka sugárútosok a szekeret vinnék magukkal, és persze a 4 lovat is, mert akkor meg lenne az első
1: lócitrom a Holdon.
0: És milyen jó, köszönjük Justin ezt a nagyon jó üzenetet, és mindenkinek azt, hogy játszott velünk reggel korán, reméljük, hogy sikerült felébredni.
2: Paprika Rádió.

0: Szállt ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Újabb helyszínen kezdődtek meg a kolozsvári metró munkálatai. Átvették megbízó leveleiket a magyarországi listás országgyűlési képviselők. Nőtt az új autók forgalomba helyezése áprilisban. Jó napot kívánok, mondom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Megkezdődött a kolozsvári metróvonal építésének újabb szakasza 150-esen. A kivitelező már a gépeket vonultatja fel a munkaterületen, írja az UAD Cluj. Bogdán Pivár jó a település polgármestere alapnak elmondta, folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel és a kolozsvári önkormányzattal a beruházás zökkenőmentes haladása érdekében. A polgármester kiemelte, a cél a projekt hatékony megvalósítása és a lakossági kényelmetlenségek csökkentése. Megkapták megbízó leveleiket a pártlistán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők a Magyar Országház kupola termében, írja az Euronews. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, a választás eredménye május 1-én jogerőre emelkedett. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke alapnak hangsúlyozta, a voksolás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le. A jogerős végeredmény érdekében a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett a választáson. Több mint 2,5%-kal nőtt az új személyautók forgalomba helyezése Romániában idén áprilisban a tavalyi év azonos időszakához képest, adja hírül az Ager Press. A gépkocsi gyártók és importőrök egyesületének adatai szerint a környezetkímélő autók piaca szintén jelentősen bővült, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladása meg háromszorozódott. Az év első 4 hónapjában ugyanakkor csak nem 15%-os visszaesést mértek a piacon. A legtöbb autót a Dacia értékesítette áprilisban, összesen 1711 darabot, a legnépszerűbb modell pedig a Dacia Duster volt.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Aranyérmet szerzett az amerikai vízilabda bajnokságon a Los Angeles Athletic Club, amelynek keretében több magyar játékos, köztük az olimpiai bajnok Varga Dénes is szerepelt, közli az MTI. Az együttes drámai csatákban 5 méteres párbajban múlta felül a döntőbeli ellenfelét. A mérkőzés legjobbjának a szerbe Filip Filipovicsot választották, aki 4 gólt lőtt a rendes játékidőben, majd a 6. körben a mindent eldöntő büntetőt is értékesítette.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Folytatódik a felmelegedés, szinte már nyárias időjárás várható. Egy szem felhő sem lesz az égen ma, az előrejelzések szerint csapadékra sem készülhetünk. A légmozgás is enyhe marad, szinte egész nap napos idő várható. Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumf fehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: 8 perckor is itt vagyunk veletek, kedves paprikások. Reméljük, hogy most már elértetek oda, ahol lennetek kell ilyenkor korán reggel, és abban is bízok, hogy ez a hely a lehető legjobb.
1: Így van, hogyha nem is értetek még oda, akkor legalább, hogy úton vagytok is az autóban, vagy a fülesben is a paprika szól.
0: Igen, ismétlésül pedig mondjuk, hogy a múlt órában kijátszott zenés, filmzenés játékunknak a megfejtése a Keresztapa filmzenéje volt. Hogyha valaki kíváncsi, hogy mi lehetett a megoldás, akkor bizony ez az, akik pedig helyesen eltalálták, hát veregessék meg egy picit a vállukat, és bátorítalak titeket, hogy ma délután és holnap után, azután is próbálkozzatok, hiszen bennetek van a lehetőség, hogy a tiétek legyen.
1: Igen,
0: a páros
1: belépő. Igen, bennetek van az X akár.
0: Az X is lehet, hogy bennetek van, azt nem kérdőjelezem meg. Én azt viszont tudom, hogy erre az órára mivel készülünk. Lejdráma, gólyadráma, így lehetne összefoglalni röviden.
1: Egy kicsi lakására, Kolozsváron, gólyamódra?
0: Például, igen, ez is egy nagyon jó megközelítése a dolgoknak. Meg itt a közlekedés korlátozásról is szó lesz, ami Kolozsvárt, kincses városunkat érinti, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, és énekeljétek a paprikás lágereket. Nelly Furtadóval, I'm Like a Bird című dalával folytatjuk most.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

kössön össze a Pigovattól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen.

0: Donátszerviz, 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Donátút 258 szám alatt.
1: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
2: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
3: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. Három nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
4: Jó hír számodra és családod számára. Most bármelyik kolozsvári és százfelesi Dr. Max gyógyszertárban az online áraknak megfelelő alacsony árakat találsz. Május 31-ig a 60 ml-es nők és férfiak számára alkalmas Dr. Fiterman Minoxicapil hajhullás elleni spray promóciós ára 99,99 bani helyett 64,99 bani, valamint az 1000 ml-es Bioderma ABC Derm habzó tisztítógél 114,99 bani helyett 59,99 bani. Dr. Max gyógyszertárak. Ember közelben. Dr. Max árakkal.
5: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
6: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
7: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

0: Az elefánt is elénekelte nekünk így 8:23-kor.
1: És mennyi minden történik ám ezen a reggelen?
0: Szerintem olyan dolgok is, amiktől rögtön kinyílik a szemünk, hogyha még egy kicsit döcögősebben indulna a KED. Ugyanis a román lej történelmi mélypont közelében van. Tudom, hogy ezt sokszor mondjuk, és hogy vannak ilyen lélektani küszöbök, amiket így egyre, mintha tolnánk feljebb, és valahogy bele...
1: Ez történik, ez a vörös vonal sajnos megy egyre is fönnebb. Tehát én még úgy emlékszem erre a lélektani határa, hogy mint az 5 lej 0-0-es határ, most már sajnos már 5 lej 20-ban az euró.
0: Így van, és ez kicsit olyan érzéssel tölt el, mint amikor a békát megfőzik a levében, tudod, hogy a forró vízben, hogy nem veszük észre, de hát közben meg nyilván nincs amit csinálni, csak az, hogy elfogadjuk és kiperkáljuk azt az egyre több összeget, amiről szó van, és ami Kolozsváron például az ingatlan árakban, vagy az albérlet árakban pontosabban nagyon egyértelműen megnyilvánul.
1: Igen, tehát hogyha nem is veszük észre, mert nyilván ez egy, tehát nem egyik napról a másikra történik, hanem fokozatosan változik ennek az ára, de tehát igen, ahogy te is említetted, a bármi, ami az euróhoz köthető, de igazából importtermékeknek is az ára, meg a hitelek törlesztő részletei, amik nőnek, tehát hogy idővel azért biztos feltűnik sokunknak.
0: Feltűnik, és a Román Nemzeti Banknak is feltűnt, mert hogy kénytelen volt módosítani az intervenciós küszöböt, pont azért, hogy fékezze a lejt, viszont a nyomás az továbbra is erős, szerintem nem nagyon kell ismertetnünk azt, hogy milyen kormányválságban vagyunk jelenleg, és ez nyilván a befektetőknek is a befektetési kedvét egy kicsit visszaveszi. Ez látható meg most, a pénztárcánkon is érezzük, és hát arról nem is beszélek már, hogy Magyarországon jártam a hétvégén, és a forint erősödése, a lej gyengülése, így a kettő együtt.
1: Nehéz volt matekozni, mi?
0: Nehéz volt matekozni, és nagyon rosszul esett a végeredmény.
1: Néha még amúgy is egy kicsit monopoli vagy papírpénz a forint, ugye így a nagy változás véget, igen, de így igen. Akkor hát nem is tudom elképzelni.
0: Meglepődik az ember a végeredményen, de hát hogyha változás lesz, ami az 5 lej 20-ban itt illeti, és reméljük, hogy lefele, akkor arról ígérjük, hogy beszámolunk nektek első kézből.

0: dolgot mindenképpen nagyon élvezek ebben az időszakban és Kolozsvárban, ez pedig az, hogy lehet a madarakra figyelni. Nem tudom, észrevetted-e, de én nagyon szeretem a madarakat, és ilyenkor tavasszal valahogy mindig elkezdek figyelni arra, hogy mi minden történik a természetben. És ez a golyákkal is így van, és külön örvendek, hogy például rendszeresen írnak arról, és rendszeresen lehet olvasni, meg látni, hogy mi történik a magyar fenesi gólyafészekben. Ez engem valamiért mindig hihetetlenül izgat. Most pedig zajlanak a dolgok.
1: Meglepően sokan követik egyébként a gólyák vándorlását, ugye erre vannak különböző rendszerek, felszerelt kamerák, a legtöbbször nyugdíjasok talán azok. Sajnos, én nem akarok diszkriminálni senki, de hogy mondjam, én akit ismerek, vagy két embert, két idősebb urat, akik szabadidejükben ezzel foglalkoznak például.
0: És milyen jó tevékenység, abszolút tudok ezzel rezonálni. Na de most lehet, hogy a kedélyeket egy kicsit felborzolja az, ami magyar fenesen történik. Dráma a gólyafészekben, akár ez is lehetne a neve, hogyha egy kereskedelmi televíziós műsor lenne, amit ugye szó szerint végig lehet nézni, mert hogy kamerán követik az egészet. Egyszerűnek tűnik a történet, arról van szó, hogy több gólya is kinézte magának a fészket, viszont egyszerre csak egy pár lakhat, ugye ott így komoly ilyen lakásharc alakult ki, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Tehát nem csak az ingatlan piacon, hanem így a gólyafészkekben is harcolnak a lakásokért? Itt magasak az árak?
0: Nem tudom, hogy az árak magasak-e, vagy inkább azzal van probléma, hogy ki mit nézett ki, de ugye itt az történik, hogy a betolakodót a fészeknek a jelenleg gazdája, az folyamatosan elzavarja, persze a saját módszereivel, tehát nem hívja ki a rendőrséget, hanem a csőrével, a szárnyával, tehát elintézi ő saját magának. És tavaly volt egy ilyen történet, amire emlékszem, hogy egy felnőtt gólya megpróbált hazalátogatni, úgymond abban a fészekben, ahol ő felnőtt, viszont itt már mások
1: szegény
0: laktak. Igen, képzeld el.
1: Ki volt lakoltatva?
0: Konkrétan ki volt lakoltatva. Na hát lényeg, amit te is mondtál, hogy a természetben nincsen albérlet, nincsen kompromisszum, hanem csőrrel meg szárnyakkal való elüldözése a másik gólyának. Hogyha pedig érdekel részletesebben, ez az elég szaftos, már-már ilyen drám, VV gólyafészek lehet ilyet
1: csinálni. Szuper!
0: Szóval ezt javasoljuk akkor a kereskedelmi televízióknak, filmesítsék meg sokkal inkább a gólyáknak
1: rajta
0: az életét,
1: az
0: mint az emberekét. Köszi szépen, Tas!

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolád. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
3: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
4: Egy hely a tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve 120-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
5: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez? A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo, casabarolo.ro.
6: Szovátát lassan belengi a tavasz illata. A levegőben már ott van az új kezdet és az új évszak energiája. Jöjjön el ön is, és élvezze a tiszta levegőt, és lazítson a wellness részlegünkben. Az Enszána szállodákban többféle medencét, szaunát talál, és a legjobb gyógykezeléseket is. Válassza az Enszána hoteleket, és köszöntse itt a tavaszt. További információ az ensanahotels.com/ro oldalon.
7: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipárió téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket és könyvek százai. Mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalanddá válik. Bubikids.ro.
8: A helyi gazdaság támogatásához tudatosan vásároljon hazai termékeket és szolgáltatásokat.

0: Azt hiszem, hogy megtaláltam a lelkitársam a hallgatók közül, aki nem más, mint Henrik, és aki szintén naponta követi a gólyákat, és azt is hozzátette, hogy Maros megyében Sáronberkén is lehet nézni két darab gólyafészket. Igen, a Sáronberkei az, ami mindig ilyen első, meg azt mondom, hogy már tényleg évtizedek óta körülbelül lehet nézni, meg arra rácuppan mindenki, akit érdekel a madárvilág. Nem tudom, hogy ki az, aki azóta, amióta beszéltünk a VV gólyafészekről, megnézte esetleg a magyar fenesi gólyákat, hogy mi a helyzet, de hogyha esetleg élőben látjátok, és egy külön közvetítést csináltok nekünk, nekem, gólyafanatikusnak, akkor azért nagyon-nagyon hálásak lennénk. Ez volt a reggeli témánk többek között, és így 3 percek 9 óra után pörgünk tovább a csípős lágerekre. Még azt hiszem, hogy egyre időnk van, utána pedig Karakas Balázs hozza el az órának a legeslegfrissebb híreit.
1: Szóval szóljon is, Elias Junior, nincsen határ.

0: hip-hop elszállt ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Csökkent a román jegybank devizatartaléka. Dobogós helyezéseket értek el a kolozsvári közgazdász hallgatók. Egyre többen mennek ikonikus kirándulóhelyekre. Jó napot kívánok, hozom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Jelentősen apadt a román Nemzeti Bank devizatartaléka áprilisban, így a hónap végére 64,8 milliárd euróra mérséklődött az összeg, közli az Agile Press. A jegybank közleménye szerint bár több forrásból érkezett befizetés a kasszába, a kiadások megközelítették a 4 milliárd eurót. A pénz jelentős részét az államadósság részleteinek és kamatainak törlesztésére fordították. A deviza és aranytartalékot összesítő nemzeti tartalék értéke ezzel 78 milliárd euró alá süllyedt április végére. Kiváló eredménnyel egy első és egy második helyezéssel zárták a kolozsvári Bábésbójai Tudományegyetem hallgatói az országos esettanulmányversenyt, informál az intézmény a Paprika Rádióhoz eljutatott közleményében. A budapesti Corvinus Egyetem által szervezett döntőben a kolozsváriak három csapata is szerepelt a 11 legjobb egység között. A résztvevőknek a Libri Bookline vállalat számára kellett üzleti és terjeszkedési stratégiát kidolgozniuk. A győztes csapatot Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka alkotta, míg a második helyen Dénes Mária és társai végeztek. Világszerte egyre többen választanak ikonikus kirándulóhelyeket utazásaik központi programjaként, derül ki a Lonely Planet legújabb kiadványából. Az Euronews arról ír, hogy a gyalogtúrákra szakosodott szakértőkkel közösen összeállított kötet összesen 90 európai és távoli túraútvonalat gyűjtött össze az utazók számára. Az ENSZ turisztikai szervezete kiemelte, a gyalogos turizmus mára az egyik legnépszerűbb utazási forma lett, amely a helyi közösségeknek fenntartható gazdasági előnyöket biztosít.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Jannik Sinner továbbra is vezeti a férfi teniszezők világranglistáját a hétfőn közzétett legfrissebb adatok alapján, informál a news.ról. Az olasz sportoló a madridi Masters torna megnyerésével erősítette meg pozícióját, így több mint 14 ezer ponttal áll az ATP rangsor élén. Őt a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev követi a dobogón. A legjobb román versenyző Philippe Christian Gianu megőrizte korábbi helyezését, ezzel jelenleg a 272. helyet foglalja el a nemzetközi mezőnyben.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is a rövid nadrág és a rövid ujjú póló lehet az ideális szett napközben. Sokat süthet a nap, csapadék nem várható, mint ahogy felhő sem lehet az égen. A legmelegebb órákban Kolozsváron akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét jelentkezem a Paprika Rádió híreivel.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenc.

0: megfelelő karokban, a megfelelő helyszínen vagytok így május 5-én. Na hát én azt mondom, hogy most már picit előre is tekintünk, és megnézzük azt, hogy a hétvégén mivel lesz érdemes foglalkozni. Nem csak a mában maradunk, hanem próbáljuk ezt a jó időt úgy is felfogni, mint egy lehetőség a kiruccanásra, a szórakozásra, bulizásra.
1: És minden egyébre, ami szabadidős tevékenységnek minősül. Akár csak az otthon töltött pihenésre, de igen, talán itt most a bulizásra fogunk egy kicsit jobban kitérni.
0: Mert hogy hétvégén lesz a Festum Varadinum, és erről fogunk mi is egy picit beszélgetni, erre fókuszálunk hamarosan, nem csak ketten Tassal, hanem meghívott vendégek segítségével, na de legyetek résen, kövessétek a beszélgetést, meg persze azokat a jó kis lágereket, amiket azelőtt még elpufogtatunk, hogy mindenki jól felébredjen.
1: Így van, Rita Ora és Fatboy Slim párosával megyünk tovább, szóljon a Praising You című daluk.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.

Paulinával hangolódtunk a hétvégére, és hát ezt fogjuk folytatni itt 9 óra 23 perckor is, Szabó Ödönnel kiegészülve, mert hogy a fő témánk ebben az órában a Festum Váradinum lesz, amire hétvégén kerül sor, de egy picit részletesebben bemutassuk ezt az eseményt, és ti is kedvet kapjatok hozzá, itt van Ödön velünk a vonalban, haló, haló? Ó, vagy már nincs a vonalban? Úgy látszik, hogy sajnos megszakadt a vonalna, de ne aggódjatok, kedves paprikások, most ez csak is egy kis kett csináló volt. Szóljanak még a csípős lágerénk, és utána ígérjük, hogy visszatérünk, nem hagyjuk annyiban ezt a Festum Váradinumot.

Mondtam én, hogy kitartóak vagyunk, és nem is hagyjuk annyiban. A Festum Váradinumról beszélgetünk Szabó Önőnnel, akire hát most sincs a vonalban. Úgy látszik, hogy ez valamiért nem akar most nekünk összejönni, de ígérem, tényleg ígérem, hogy sor kerítünk majd erre a beszélgetésre.

gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít. Hadd ki

0: és ellazítja.
1: Paprika Rádió
0: 95.1.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Compact Disco.
3: És következzen a Sound of Our Hearts című dalunk.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Szobátát lassan belengi a tavasz illata. A levegőben már ott van az új kezdet és az új évszak energiája. Jöjjön el ön is, és élvezze a tiszta levegőt, és lazítson a wellness részlegünkben. Az Enszána szállodákban többféle medencét, szaunát talál, és a legjobb gyógykezeléseket is. Válassza az Enszána hoteleket, és köszöntse itt a tavaszt. További információ az enszanahotels.com/ro oldalon.
2: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Beszterce megyében is elérhető. A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Beszterce megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
3: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét, kérjen segítséget.

0: percet 10 óra előtt is itt vagyunk veletek, kedves paprikások, szolgáltatjuk a jobbnál jobb keddi zenéket május 5-én. Azért láttad, hogy tegnap óta...
1: 5. hónap 5-e,
0: ez segített szerintem nekem is megjegyezni, hogy májusban vagyunk, mert azért tegnap ahányszor csak el kellett mondanom, vagy végig kellett gondolnom, hogy milyen nap van, én még az áprilisra...
1: Igen, valahányszor, vagy talán mintha a hétfőt is elbakisztuk volna egyszer,
0: de... Na, mindegy, a tegnapi
1: ilyenek
0: az...
1: Ilyenek ezek a hétfők,
0: és egy kicsit úgy látszik, hogy a keddek is, de megoldottuk a technikai problémát, és hát ahogy ígértem, nem maradunk Festumváradinom nélkül, de most már szerintem mindenki kíváncsi, hogy mégis mi lesz ezen az eseményen. Azt azért elmondom előjáróban, hogy nagyon sok vagány koncert, meg jó programok is, így előre szemléztem, és elgondolkoztam azon, hogy latba kéne dobni minden eddigi tervezett programomat, teendőmet a hétvégén, és inkább Váradra látogatni.
1: Váradra?
0: Mit szólsz hozzá?
1: Ors meghozta a kedvedet neked is, mi?
0: Igen, úgy látszik, hogy lesz paprikás képviselet, azt már így előre elmondjuk. Na hát, készüljetek, hiszen érkezik az interjú is, de addig is, ahogyan ígértük, a Csípős Lágerek és Karakas Balázs, aki az óra legfrissebb híreivel is becsekkol, hogy tudjátok, hogy mi fánterem.

0: Hát ez az óra is. Hamarosan a legjobb hangulatban folytatjuk a friss hírek után. Reggeli tornádó. Mi tudjuk, honnan fúj a szél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió. Ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Fokozzák védelmi erőfeszítéseiket az európai nemzetek. Energetikai korszerűsítés kezdődik Borsán. Csökkent az ingatlan eladások száma. Jó napot kívánok! Jövök a részletekkel a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Végrehajtják az európai országok a katonai bázisok használatáról szóló megállapodásokat és kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a hadszíntér közelében. Erről informál az MTI. Mark Rutte, NATO főtitkár hétfőn Jerevánban elmondta, az európai vezetők megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét, és fokozzák erőfeszítéseiket az iráni háború ügyében. Kaja Kallas uniós főképviselő hozzátette, bár a döntés várható volt, meglepetésként érte őket az 5000 amerikai katona németországi kivonásának időzítése. Kallas szerint az eset rávilágít, meg kell erősíteni a NATO európai pillérét. Modernizálják Borsán a közvilágítást, miután a Kolozs megyei tanács kibocsátotta a beruházáshoz szükséges urbanisztikai bizonylatot. Közli a Klus 24. A projekt keretében Borsán, Bánfitanyán, Kolozsgyulán, Csomafáján összesen 274 régi lámpatestet cserélnek le korszerű ledes égőkre. Alinti Sia, a megyei tanács elnöke szerint az okos rendszer bevezetése a jelentős gazdasági előnyök mellett növeli a közúti és közbiztonságot is a településen átmenő megyei utakon. Az új technológia lehetővé teszi a távvezérlést és az intenzitás szabályozását, mellyel az önkormányzat várakozásai alapján a felére csökkentheti a közvilágítás éves áramfogyasztását. Jelentősen visszaesett az ingatlanpiaci forgalom Romániában, miután áprilisban alig több mint 48 ezer adásvételt jegyeztek. Az Agerpress hírügynökség arról tudósít, hogy az Országos Kataszteri Hivatal hétfői tájékoztatása szerint ez több mint 5000-rel kevesebb tranzakciót jelent a márciusi adatokhoz képest. A múlt hónapban a legtöbb lakóházat és telket Bukarestben, valamint Ilfov és Konstanca megyében értékesítették. A legkevesebb ingatlan Teleorman és Kovászna megyében cserélt gazdát. A mezőgazdasági területek adásvétele tekintetében Buzău megye végzett az élen.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: 5, illetve 7 helyet lépett előre a női tenisz világranglistán Bondár Anna és Udvardi Panna a madridi mesterversenyen nyújtott teljesítményüknek köszönhetően. Erről tudósít az MTI. A WTA hétfőn kiadott rangsora szerint Bondárt az 58., Udvardit pedig a 71. helyen jegyzik. A férfiaknál Marozsán Fábián egy pozíciót javítva a 49. helyre jött fel, ezzel továbbra is ő a legjobb magyar játékos. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az ATP listát az olasz Jannik Zinner vezeti.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Folytatódik a felmelegedés, szinte már nyárias időjárás várható. Egy szem felhő sem lesz az égen ma, az előrejelzések szerint csapadékra sem készülhetünk. A légmozgás is enyhe marad, szinte egész nap napos idő várható. Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Trió fehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, most!

0: Jól indul, és még annál is jobban folytatódik, azért megvolt itt a szokásos táncunk.
1: Így van, jól indul, vagy sem, a lényeg az, hogy már javában benne vagyunk, bizony 10 óra után 8 perccel, szóval tök mindegy, hogy hogy indult, hagyjuk magunk mögött egy picit a múltat, és örvendjünk annak, ami következni fog, és hát mi fog következni?
0: Hát nem maradunk Festumváradinum nélkül, ebben biztosíthatunk titeket, kedves paprikások.
1: Igen, hamarosan ez a beszélgetés következik, de azért addig is szolgáltatjuk a csípősebbnél csípősebb slágereket. Látom, hogy következnek itt magyar kedvencek is, de bőven szólni fognak azok a nemzetközi slágerek is. Na, mi egy picit pihentetjük szerintem a nyelvünket, és készülünk nagy erőbedobással a következő interjúra.
2: A műsor, ami felráz. Paprika Tornádó.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolán. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári téren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket és könyvek százai. Mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. Bubikids.ro.
3: Imádok takarítani meg portörölni, mondta senki, soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról, vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság. Pénzt váltanál?
4: Sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó

0: Nem marad el az ígért interjú, hiszen már nagyon készülünk a Festum Varadinum eseményre, és hát itt is van velem a vonalban Szabó Ödön, hogy egy kicsit segítsen tájékozódni, hogy mi az, amit várhatunk ettől a programsorozattól, kik az igazán kiemelt fellépők, hogyha lehet ilyet mondani, és miért érdemes ellátogatni mindenre. Szia, köszöntelek a stúdióban, így virtuálisan is, örvendünk, hogy valahogyan sikerült bekapcsolódni.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy várad egyébként mindig jó jönni, de Festum Varadinum alatt pedig kifejezetten jó, hisz ilyenkor mutatja meg Nagyváradon magát a magyarság. Közel 280 rendezvényünk, 300 fele, nyugodtan mondhatjuk, hogy rendezvénnyel várjuk azokat, akik Nagyváradra jönnek, illetve nyilván a nagyváradiakat is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok rendezvényünk voltak és vannak, hisz már egy részén túl vagyunk, mint előrendezvény. A diáknapokat a múlt hétvégén zártuk, elindult az egyházmegyei zarándoklatunk, ugye vasárnap a Szent László zarándoklattal, és ezen a hétvégén egy háromnapos fergeteges majárissal készülünk, ahol Gangsta Zulitól, Jude Law, Betonhofi, Hooligans, Irigy Hónai Mirigy, olyan zenekarok, Vikitá Gyula, és nagyon sokan mások is, helyi zenekarok is, van egy helyi zenekarokkal feltöltött, megtöltött színpadunk is, nagyon jó együtteseink vannak, olyanok is, akik egyébként az elmúlt időszakban a Ciklus Fesztivált megnyerték, ugye ők is nagyváradiak, a Rius Band, és hiszem azt, hogy aki Nagyváradon lesz ezen a hétvégén, egy picit bele tud kóstolni ennek a városnak, a magyarságának a mindennapjaiba is, de az ünnepnapjaiba is.
2: Hát igazán jól hangzik ez. Ha jól számolok, akkor ez már a 34. alkalom viszont, hogy megszervezésre kerül ez az esemény. Miért különleges ez az év?
1: Én azt gondolom, hogy minden év különleges, mert ennyi programot összehozni, mindig változnak a szervezők is, hisz generációk is változnak egy-egy partnerünknél, közel 80 partner szervezettel közösen szervezzük a Festum Varadinumot, és mindig vannak új dolgok, amik, ha úgy tetszik, beköltözik a Varadinum rendezvény sorozatába. Idén például a nagyvári magyar zsidó közösség lépett be újból a rendezvénybe. Az elején volt egy-két rendezvényük a 90-es évek elején, és most megint, hogy úgy mondjam, a Festum Varadinum keretében meg akarják mutatni magukat, aminek kifejezetten örülünk. Azt tudom mondani, hogy a történelmi egyházaink folyamatosan jelen vannak. Azt is tudom mondani, hogy a színház ilyenkor az Infinity Dance Fesztivált szervezi. Tehát ha azt nézzük, a Festum Varadinum egy fesztivál sorozat. Hisz van filmfesztivál, van színházi fesztivál, van diákfesztivál, van szabadtéri nagy rendezvényes fesztivál, és hát jövő héten a borfesztiválunk lesz, hisz Borpart van, ott Ladány Bene 27, Luisa Zán, Váradi Roma Café, és nagyon sokan lesznek még mások. Egy ilyen, hogy úgy mondjam, jazzes, borpartos hangulatban, és azért a Körösparton esténként olyan zseniális hangulat jön össze, ahol azok a váradi értelmiségiek, fiatalok, akik úgymond a jazzt szeretik, kijönnek, és egy egész hétvégét együtt tudunk tölteni.
0: Hát igen, meg azért így figyeltem a fellépőket, hogy tényleg több generációhoz próbáltok szólni, legalábbis én ezt veszem ki abból, akiket felsoroltál. Mi látható a többi típusú programnál, tehát nem kifejezetten a koncerteknél, azért itt böngésztem, hogy mi mindenre lehet még számítani, és az is elég sokszínűnek tűnik.
1: Nagyon sok kulturális rendezvényünk van, könyvbemutatóink vannak, hogyha a könnyű zenei koncerten túl azt is el tudom mondani, hogy nagyon komoly olyan koncertek is vannak, amelyek akár Filharmónia, akár a Kodály Kórus, nagyon jó a partnerségünk Debrecennel, hisz testvérvárosi kapcsolat van Debrecen és Nagyvárad között, és ilyenkor egy kis Debrecen is becsempéződik a váradi fesztiválba. Több mint 10 rendezvényel vannak ők jelen, ugyanakkor gazdasági konferencia is van, idén már 5. alkalommal szervezzük ezt meg, nagyon komoly partnerekkel, a két nemzeti bank részéről lesznek jelen, akik előadást tartanak, most főleg így, hogy az árfolyamokat látja az ember elszabadulni, hát azért a nemzeti bankoknak a szerepét én azt gondolom mindannyian tudjuk, látjuk, és jó azt érezni, hogy a gazdaság szereplői egyébként egy partnerséget tudnak ilyenkor kötni, vagy legalább információhoz jutni a különböző irányító hatóságokkal, vagy szabályozó hatóságokkal. Tehát egy gazdasági konferencia is lesz csütörtökön, de azt tudom mondani, hogy nincs olyan terület a kultúrának, a közösség életnek, ami ilyenkor ne rezdülne meg. Kiállítások, sorozata, a katolikus püspöki palotában ott van a csodálatos nagybányai művésztelep kiállítása. Én azt gondolom, hogy ténylegesen aki most Nagyváradra leérkezik, vagy elérkezik hozzánk, az tulajdonképpen azt érezheti, hogy egy pezsgő városban van ott.
2: Hát ez egy igazán izgalmas és színes programcsokornak hangzik, az én kedvemet mindenképpen meghozta. Esetleg van valami olyan info, amit mindenképpen kiemelnél, amire felhívnád a figyelmüket azoknak, akik Váradra érkeznek most a hétvégén?
1: Arra mindenképp felhívnám a figyelmüket, hogy érdemes családdal is jönni. Nyilván a fiataloknak én azt gondolom, hogy a judló és a betonhofi eléggé vonzó terület, de a családosoknak is van miért jöjjenek, hisz a szombati nap az egy kifejezett családi majálist jelent, ahol közel 50 civil szervezetnek a tevékenységei lesznek a várban, a kézműves foglalkozásoktól, a koncertekig, a gyerekkoncertekig most, ha jól tudom, két vagy három olyan együttes is ott van, amely kifejezetten a gyerekeknek lett, hogy úgy mondjam, mint célközönségnek belőve, de egyébként az apukák este nyugodtan ott lehetnek a folksátorba, nótázhatnak, tehát hogy ahogy tetszik, akkor azt tudnám mondani, hogy érdemes bepakolni a családot, addig, ameddig a legfiatalabbak bulizni fognak a judlón, előtte mondjuk az apukák, anyukák megnézik a többi koncerteket, akár a gangstát, hogyha valaki az ilyen műfajt szereti, vagy akár a vikidát, addig a legkisebbek is megtalálják a helyüket. Családi rendezvényre ez a hétvége mindenképp alkalmas.
0: Ebben most már biztosak vagyunk. Szabó Ödön, nagyon szépen köszönjük, hogy bejelentkeztél, hogy összehoztuk ezt a beszélgetést. Szerintem megérte, és akkor mindenkit bátorítunk, hogy látogassatok el Váradra a Festum Varadinum eseményre. Jó szórakozást kívánunk nektek!

0: Kolozsvár kedvencei változatosan, színes csokorba szedve. Ez a Paprika Rádió Kolozsvár. A legnépszerűbb sztárok újdonságai.
1: This is Kylie Minogue.

0: Köszönjük, hogy velünk tartotok így fél tizenegy után pár perccel ismét, kedves paprikások. Egy újabb jó hírrel robbanunk be így a kedd délelőttbe. Képzeljétek, májusban lesz, vagy illetve május és június határa lesz még egy hosszú háromnapos mini vakációnk.
1: Igen, szerintem, hogyha már ebben az órában meghoztuk a hangulatot mindenféle fesztiválozáshoz, meg egyébként is él még bennünk a május 1-nek az emléke, akkor jó kitűzni a következő alkalmat, amikor mehetünk bárhova, vagy szervezhetünk valami jó kis kinti programot. Ez pedig, ahogy mondta Tas, éppen a május és a június határán van, tehát május 30-ától igazából június 1-ig van ott egy háromnapos mini vakációnk, hosszú hétvégénk, mindenki nevezze úgy, ahogy szeretné.
0: Igen, tehát május 31-e vasárnapra esik az ortodox pünkösd, és akkor így a pünkösd másodnapja, tehát a hétfő az meg lesz adva.
1: Annál is inkább, hogy június 1-e gyermeknap, és nem mellesleg a tündéknek is a névnapja, úgyhogy ezután is
0: felvésem.
1: Köszönjük tündékül, hogy adtok nekünk egy szabad napot ennek örömére. Ti is tervezetek előre valamit, és addig is pörgessük tovább a paprikás lágereket, nehogy ez a lendület lejjebb adjon.
2: Sziasztok! Bye Alex vagyok. Hallgassátok a Paprika Rádiót.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között. Irigy, Hónajmirigy, Konyha, Hooligans, Kicsi Gesztenye Klub, Gangsta Zuli és a Kartell, Jude Law, Mobilmánia Vikirá Gyulával, Budapest Folk Band, Betonhofi, Sárik Péter Trió és Kocika, Ladány Bele 27, Luisa Zán és Gyárfás István Trió, Váradi Roma Café, Subtons, és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon. Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
3: Egy hely a tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Mörös negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
4: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
5: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.
6: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

0: Sziasztának, így szerintem már Lukácsos is lendületbe került. Ebben bízunk, hiszen mi most már szép lassan búcsúzunk tőletek.
1: Igen, a Tornádó Szele már behozta őt is a stúdióban.
0: Reméljük, hogy azért nem használják. Most így elképzeltem, tudod, hogy szegény Orsi forog ide a stúdióba, de mindjárt megkérdezzük, hogy hogyan érkezett, busszal vagy a Tornádó Szelével.
1: Reméljük azért biztonságban, de nem tudunk felelősséget vállalni. Sajnos a Tornádó Szele mindent elsöpörre.
0: Igen, mint ahogyan láttuk Maros megyében is, nem tudom, két héttel ezelőtt, hogy mi történt, lehet, hogy azért is lehet némi közünk a dologhoz. Minden esetre, amit biztosan állíthatunk, az, hogy holnap 7-kor ismételten itt leszünk veletek, a szokásos menetrend szerint. Nehéz megszokni itt a sok szabad nap után, ezért ismételgettem, hogy 7-től 11-ig Tornádó lesz, munkanap lesz, szerda lesz és május 6-a. A viszont Allás, a Kolozsvár, köszi, hogy ma velünk rádióztatok. Paprika Rádió.

0: Szög egy, mint egy örökké tartó energiaszelet. Csak nekünk jobb az utóízünk. Paprika.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Kovaszki meg a Vega.
2: Ti pedig a Paprika Rádiót hallgatjátok
1: a legtöbb magyar zenével.

0: elmondjuk mi. Véget ért a reggeli tornádó, és egy újabb szupernapot hagyunk magunk mögött. Reggeli tornádó. Tarts velünk legközelebb is. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: London csatlakozna az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomaghoz. Többen térnek haza Romániába a vendégmunkások közül. Víradást szervez a Báb és Bójai Tudományegyetem. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Tárgyalásokat kezd Nagy-Britannia az Európai Unióval a kievi kormánynak szánt 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz való csatlakozásról, adja hírül az MTI. A brit kormány emellett újabb szankciókat készít elő orosz vállalatok ellen a katonai beszállítói hálózat gyengítésére. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint az ukrán erők az elmúlt hetekben sikeresen foglaltak vissza területeket, köztük egy 200 négyzetkilométeres részt Herson környékén. Folyamatosan nő a hazatérő és családtámogatást igénylő román állampolgárok száma az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség adatai szerint. Adja hírul a Maszol. Az intézmény 5 éves statisztikája rávilágít. 2020 óta minden esztendőben többen kérték a juttatások újbóli folyósítását, mint ahányan a külföldre távozásuk miatt felfüggesztették azt. A hatóság közlése szerint a román vendégmunkások elsődleges célországa továbbra is Németország. A dinamikus mozgás az ügynökség szerint a családok uniós gazdasági változásokhoz való alkalmazkodását tükrözi. Víradó kampányt indít a kolozsvári Báb és Bójai Tudományegyetem a jövő héten. Adja hírul a Klus 24. A 14. alkalommal megrendezett esemény célja az életmentő segítségnyújtás mellett a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése. Az egyetem közlése szerint a programmal egy természetes és folyamatos adományozói magatartást szeretnének kialakítani a közösségben. A kezdeményezés részeként a hallgatók tájékoztató kampányt is folytatnak a véradás fontosságáról. Az érdeklődők a regionális transzfúziós központban jelentkezhetnek, ahol a gördülékeny lebonyolítás érdekében előzetes időpontfoglalásra is van lehetőség.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: 20 év után juthat be ismét a Bajnokok Ligája fináléjába az Arsenal, amennyiben sikerrel veszi az Atletico Madrid elleni elődöntő mai visszavágóját. Cikkezik róla az MTI. Mikel Arteta vezetőedző együttese bizakodó, hiszen hazai pályán az idény 6 kupa meccséből 4-et kapott gól nélkül hoztak le. A spanyoloknak a BL siker maradt az utolsó céljuk, miután a hazai kupa döntőt már elbukták. Az angolok esélyeit növeli, hogy legutóbb 24 európai kupa meccsükből csak egyet veszítettek el otthon.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is a rövid nadrág és a rövid ujjú póló lehet az ideális szett napközben. Sokat süthet a nap, csapadék nem várható, mint ahogy felhő sem lehet az égen. A legmelegebb órákban Kolozsváron akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét jelentkezem a Paprika Rádió híreivel.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

0: dos, cuatro, rajta!
1: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkaket csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
2: Hé! Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
1: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
3: Csoda, szép napot, Kolozsvár! Hát szerintem ez az első sziesta, amit 20 fokban kezdünk, de nem az utolsó, mert a nagy melegek bizony még csak most jönnek. A paprikás dallamok viszont felfrissítenek, így 11 után főleg. Lutrisa McNeill-lel már kellően megalapoztuk szerintem a mai jó kedvet, de azonnal az Ace of Base-el folytatjuk a pörgést, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és rádiózzunk át a délelőttből a délutánban ma is együtt.
1: Ez a Siesta. Siesta. Kolozsvár kedvenc gyors töltője minden hétköznap csak is a

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Te mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre. Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a Kolozsvári Sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármarok Leszák május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
4: Nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
5: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: A Diégó várja vásárlóit a Klubán.

0: Jó helyen vagy. A Paprika Rádió jó zenével kísér bárhová. Én mondtam, bárhová. A legnépszerűbb sztárok újdonságai.
1: Hey, this is Justin Timberlake.

egyik szupersláger szól a másik után ma délelőtt is. Na de én tegnap megígértem, hogy kielemezzük kicsit az idei Met Gálát, úgyhogy tartom magam az ígéreteimhez, és üdvözöllek titeket a Sziasztás vörös szőnyegen. Az éjjel, amíg aludtunk, New Yorkban zajlott a világ egyik legismertebb és legexkluzívabb divateseménye, és ahogy mondtam, nagy port is kavart. A gála idén minden eddigi rekordot megdöntött, összesen 42 millió dollárt gyűjtöttek össze a Metropolitan Művészeti Múzeum jelmez intézetének, bár úgy, hogy 100 ezer dollárba került egy belépő, ami nagyjából 430-450 ezer lej, azért kihozza a matek ezt a számot. Rengetegen jelentek meg, és voltak meglepetések is, meg nagy durranások. Az esemény legnagyobb szenzációja, képzeljétek, Beyoncé volt, aki 10 év kihagyás után tért vissza a gálára, ráadásul nem is akármilyen szerelésben. Azt már ugye tudtuk, hogy a téma a Fashion is Art, vagyis a divat művészet címszó volt, amit sokan csak érintőlegesen vittek bele a szetbe, viszont ahogy minden évben most is voltak olyanok, akik nagyon extrán jelentek meg. Sabrina Carpenter például egy olyan Dior ruhát viselt, ami az 54-es Sabrina című film tekercseiből készült, de volt, aki komplett szoborrá alakította magát, olyan is volt, akin kicsi szobrok díszelektek, egyesek úgy néztek ki, mint egy baldahin, másokat tollak borítottak, nagy abroncsos ruhákat lehetett látni mindenhol, na de a lényeg, hogy extra volt a javából. Az estét meg Rihanna zárta 9 perccel a vörös szőnyeg hivatalos lezárása után egy nagyon látványos, hát kreációban. Azért ezt a késést nem engedheti meg magának akárki, na de a ruha is megér egy kis figyelmet. Nézzetek utána ti is, engem egy kicsit a rosszul összegyűrt fekete szemetes zsákra emlékeztet, amire ráöntettek egy adag csillámport, de lehet, hogy csak én nem értem a divatnak ezt a részét. Na de hozok még azonnal érdekességet az eseményről, addig is írjátok meg, hogy ti elmennétek-e egy ilyen gálára, és hogyha igen, akkor mennyi lenne a maximum összeg, amit a ruhára költenétek? 0744-351-951, ide várok mindenféle üzenetet, közben megpörögjenek tovább a kedd déli slágerek. Paprika Rádió.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.
2: Az alapvető emberi jogok és szabadságok csak a demokráciában garantáltak, és az európai értékek alapját képezik.

Daigo és Van Republic duójával közeledünk egyre inkább a délhez, kedves paprikások. A Chasing Paradise-t hallgattuk itt 7 perccel 12 előtt. Közben meg hát itt a vörös szőnyegen végig sétáltunk a Siesta-ban, mi is ezzel a Met Gálás témával. Pörögtek az üzenetek is. Janka írta, hogy ő soha nem akarna és nem is tudna ilyen sok százezer lejt kiadni egy éjszakáért, de imádja nézni a fotókat, videókat ezekről az eseményekről, és hatalmas inspiráció neki a divatvilág. Én is kicsit így vagyok ezzel, van, amiben nem igazán tudunk részt venni, mert távol van tőlünk, és ki is esik a büdzsénkből, de attól még jó érzés végigkövetni, és még ha csak a közösségi médián keresztül is, de részt venni az ilyesmikben. Hát izgalmas téma ez, és nem állunk meg, továbbra is tele lesz érdekességekkel a Siesta. Már is egy játékkal várlak titeket ide az FM-re, előtte viszont még belefér pár csípős dal, és Balázs is érkezik a legfrissebb hírekkel, úgyhogy tartsatok velünk ezután is. Paprika Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Megerősítették Putyin védelmét, túlterheltek és kevés időt töltenek a szabadban a romániai gyermekek. Hamarosan kezdődik a beiratkozás a Kolozs megyei bölcsődékbe és óvodákba. Jó napot kívánok, jönnek a részletek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Jelentősen megerősítették Vlagyimir Putyin személyes védelmét, mivel a Kreml belső puccstól és merényletektől tart, informál az MTI. A CNN által idézett hírszerzési jelentés szerint az orosz elnök környezetében lehallgató rendszereket telepítettek, a látogatóknak pedig kétszeres biztonsági átvilágításon kell átesniük. A dokumentum rámutat, a bizalmas munkatársak kizárólag internet kapcsolat nélküli telefonokat használhatnak. A jelentés szerint a háborús veszteségek és a gazdasági károk miatt az elnök tart a politikai elit, köztük a befolyásos Szergej Szojgu hatalomátvételi kísérletétől. Átlagosan napi 8 órát fordítanak tanulásra, míg a szabadban mindössze 1 órát töltenek a romániai diákok, informál a Maszol. A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet legfrissebb felmérése szerint a 9 és 17 év közötti fiatalok napirendjét az iskola és a digitális eszközök használata határozza meg. A kutatás rávilágít, hogy a gyermekek 40%-ánál a napi terhelés akár a 10 órát is elérheti. A válaszadók szerint az alvásra, sportra és családra fordított idő háttérbe szorul a közösségi média és a házi feladatok mellett. Megkezdődik a gyermekek beíratása és újrabeíratása a Kolozs megyei bölcsődékbe és óvodákba a 2026-27-es tanévre. Informál a Ziua de Cluj. A folyamat május 18-án indul és augusztus 31-éig tart az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott naptár szerint. Első körben azokat a gyermekeket íratják újra, akik már az intézménybe járnak és ott is folytatják tanulmányaikat. A 3 éves bölcsődések a szabad helyek függvényében vehetők fel az óvodai csoportokba. Az újrabeíratási szakasz eredményeit május 22-én teszik közzé.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Tiszteletbéli doktori címet adományozott Michael Phelpsnek a Michigan Egyetem, ahol a 23-szoros olimpiai bajnok úszó korábban edzőként is dolgozott. Tudósít az MTI. A SwimSwam szakportál szerint a 40 éves sportoló sportmarketinget és menedzsmentet tanult az intézményben, bár akkor diplomát nem szerzett. Az egyetem történetében a mostani ünnepség mérföldkőnek számít, ugyanis az alapítás óta most adták át az 1 milliómodik diplomát. A klasszis úszó az egyik legrangosabb, nem tudományos fokozatú elismerést vehette át.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Folytatódik a felmelegedés, szinte már nyárias időjárás várható. Egy szem felhő sem lesz az égen ma, az előrejelzések szerint csapadékra sem készülhetünk. A légmozgás is enyhe marad, szinte egész nap napos idő várható. Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a triumfehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy óra múlva ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, ma!

0: dos, cuatro, rajta!
1: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkaket csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
2: Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
1: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
3: Mikor máskor volna jobb időnk egy játékhoz, mint keddélben, kérem szépen. Én azt mondom, hogy tökéletesen megadná a löketet a hét második feléhez, ha ma nyertesként kerülnétek ki a sziasztából, és most megvan rá a lehetőségetek, egy szuper táncbérlet várja a gazdáját. Azonnal hozom a részleteket, szóval legyetek figyelmesek, füleljetek jól, telefonok legyenek készenlétben, és jó játékot, Kolozsvár!
1: Ez a Siesta. Siesta. Kolozsvár kedvenc gyors töltője minden hétköznap csak is a Paprikán.
4: Hey, this is Pink.
1: A legnépszerűbb sztárok újdonságait.
4: Right here.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna.
3: A kínai nagyfal.
4: A piramisok.
5: A Nívó ajtók.
1: A micsodák?
5: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó

0: utazásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
0: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
2: Csapatépítőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Casa Barolo egy hely, ahol minden érzéki életre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo, casabarolo.ro.
0: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert,

0: kölcsön ezt a Pikovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pikovakt.
1: Egy rossz ember a csapatban olyan, mint a Titanic előtti jéghegy. És nem azonnal süllyedsz el. Előbb csak lassan. Rossz döntések, feszültség, csúszó határidők.
2: Akkor talán kezdjük előről.
1: A Camelio Recruitmentnél mi nem hagyjuk, hogy neki menj. Nem CV-ket küldünk, hanem olyan embereket, akik építenek. Nem bontanak. Mert egy jó alkalmazott felvétele nem látványos. Csak nem történik katasztrófa. Camelio.ro. Mielőtt túl késő.

a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

igen, csak táncra perdítenek szerintem mindenkit, így fél egyhez közeledve is. Na de hogyha valaki egy kicsit profiban tekerni a csípőjét, akkor szuper hírem van, mert a Sonrisa Dance Centerben most megtanulhattok mindenféle stílusban tánc alapokat. Szenvedélyes és tapasztalt oktatók várnak rátok, akik segítenek megtalálni a saját ritmusotokat, úgy, hogy közben otthon is érezzétek magatokat. Kicsiket, nagyokat, mindenkit lelkesen várnak táncolni, úgyhogy ha szeretnétek tanulni a legjobbaktól egy barátságos, lendületes helyen, ráadásul a város szívében, akkor ez most nektek szól, mert hogy már is egy havi bérletet nyerhettek, hogyha kitaláljátok, hogy milyen táncstílushoz illik a zenei részlet, amit azonnal bejátszok. A szabály az igencsak egyszerű, lejátszom a rövid, pár másodperces dalrészletet, nektek meg ki kell találnotok, hogy ez szalsza, bachata, kizomba, mereng vagy tangó. Péntek óta zajlik ez a játék, már van 4 nyertesünk, akik nagyon ügyesen kitalálták az ezelőtti dalokat. Volt itt már szalsza, bachata, tangó és kizomba is. Egy ennyi segítséget adok, hogy kizárásos alapon vajon ki volt elég figyelmes, mi marad, mi lehet a mai helyes megfejtés. Hogyha megvan a tippetek, küldjétek el nekem a 0744-351-951-re, és a helyes válaszok közül kisorsoljuk a mai Sonrisa bérletet. Na de

0: gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Ó, igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!
1: Szevasztok, Kis Tibor vagyok a Queen Bizzalakarból, ez pedig itt a Paprika Rádió, a legtöbb magyar zenével.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Gyerünk, még egy kört és kész.
3: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
4: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
1: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
5: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról. Mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások. Fehér kesztyűs tisztaság.
6: Pénzt váltanál?
7: Kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group kötőjel kluzs.ro.
8: A kiskorúaknak történő alkohol, cigaretta és energiaital árusítása törvényileg tilos.

játszva telik jól az idő, én azt mondom. Meglett a mai Sonrisa Dance Center által felkínált havi bérlet gazdája. Na de hogyha valaki esetleg lemaradt volna, vagy nem volt szerencsés a mostani játék során, elárulom, hogy délután is játszhattok velünk, bár nem ez lesz a nyeremény, és egy kicsit más típusú játékról van szó, de szerintem az a nyertes is nagyon jól fog járni. Addig is köszi az üzeneteket, maradjatok a paprikán, és pörgessük tovább a kora délután.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Fenyegetésként tekint a cseh és a finn elnök Oroszországra, drónnal küzd az illegalitások ellen a kolozsvári önkormányzat, VR szemüveggel és ultrahanggal tanultak anatómiát a kolozsvári orvostan hallgatók. Jó napot kívánok, mondom a híreket a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Oroszország marad Európa legfőbb biztonsági kihívása az ukrajnai háború kimenetelétől függetlenül, állapította meg közös prágai tárgyalásán a cseh és a finn elnök, számol be az MTI. Petr Pavel cseh államfő hangsúlyozta, az Európai Uniónak és a NATO-nak közösen kell fellépnie, és olyan védelmi képességeket kell kiépítenie, melyekkel akár az Egyesült Államok nélkül is megvédheti magát. Alexander Stubb finn elnök szerint az ukrán hadsereg egyedülálló tapasztalatait a modern hadviselésben egész Európának hasznosítania kellene a biztonság megőrzése érdekében. Ultramodern drón beszerzésével teszi hatékonyabbá a városfelügyeletet a kolozsvári polgármesteri hivatal. Erről informál a Krónika. Emil Bock polgármester bejelentése szerint az eszközt az illegális építkezések és hulladéklerakók felderítésére, valamint a forgalmi torlódások és tűzesetek megfigyelésére használják majd. A beruházás a közszolgáltatások digitalizálását célozza, és a tervek szerint a helyi rendőrség működteti az eszközt. A városvezetés hangsúlyozta, a drón alkalmazása a hatályos jogszabályok betartásával történik, így az nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Korszerű technológiai eszközökkel vizsgálták az emberi testet a kolozsvári Giulio Hacigano Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem első éves hallgatói. Adja hírul a Stirdeklúzs. A diákok a hagyományos atlaszok helyett ultrahang készülékekkel és virtuális valóságot megjelenítő szemüvegekkel tanulmányozták a fej és a nyak felépítését. Az intézmény tájékoztatása szerint a módszer segít a hallgatóknak már az első években elsajátítani a klinikai gyakorlatban használt eszközök kezelését. A modern eszközök használatával a fiatalok valós időben figyelhették meg a belső szervek és erek elhelyezkedését.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Marcelino García Toral az idény végén elhagyja a spanyol élvonalban szereplő Villarreal labdarúgó csapatát, informál a Nemzeti Sport. A klub közleménye nem tért ki a döntés okaira, amely meglepetést okozott, hiszen az együttes jól teljesített a szakember irányítása alatt. A 60 éves edző nevéhez fűződik a csapat győzelmi rekordja, összesen 145 sikerrel. A Villarreal jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban, és története során először, egymás után másodszor jutott be a Bajnokok Ligájába.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is a rövid nadrág és a rövidújú póló lehet az ideális szett napközben, sokat süthet a nap, csapadék nem várható, mint ahogy felhő sem lehet az égen. A legmelegebb órákban Kolozsváron akár 26 Celsius fok is lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy óra múlva ismét jelentkezem a Paprika Rádió híreivel.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel. 9, 5, 1, most!

0: Los Cuatro rajta!
1: Csipetnyi huncutság, töménytelen pörgés, ropogósan friss információk és jó munkaket csináló zenék a kolozsváriak ízlése szerint.
0: Hey, gondoljátok ti ezt át! Kezdjük el a fiesztát!
1: A mikrofonnál Lukács Orsi. Lukács Orsi.
2: Egy óra után is szuper sziasztás hangulatban köszöntelek titeket a frekvencián, kedves paprikások. Hát voltak itt már izgalmas dolgok, de nem állunk meg. Egészen kettőig itt leszek veletek, és elkísérlek mindenhová a legcsípősebb dallamokkal, és még szüli órát is tartunk két érdekes karakterrel, úgyhogy tartsatok velem, és rádiózzunk még egy kicsit együtt.
1: Ez a Siesta. Siesta. Kolozsvár kedvenc gyors töltője minden hétköznap csak is a Paprikán.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.

0: szüli órát ígértem, és már is egy olyan karakterrel kezdjük meg, aki nagy paprikás kedvenc, akinek a hangját szerintem tényleg lehetetlen nem felismerni, annyira ikonikus. Egy olyan előadóról van szó, aki nem az a folyamatosan jelenlévő típus, így időről időre eltűnik, nem ad ki zenét, aztán amikor viszont visszatér, akkor gyakorlatilag megáll körülötte a világ. A Hello vagy Rolling in the Deep például mind olyan dalok, amik szinte azonnal klasszikussá váltak, ahogy megjelentek, és közben végig megmaradt egy nagyon letisztult, ilyen sallangmentes stílus. A dalcímekből már rájöhettetek, kiről van szó. Adele ma ünnepli a 38-at. Innen is paprikásan boldog születésnapot kívánunk neki. Írjátok meg, hogy mi a kedvenc dalotok tőle, közben meg szóljon egy 10 évvel ezelőtti hatalmas sláger tőle. Ez a Send My Love itt a 95.1-en.
1: A kolozsváriak már tudják, hogy melyik az a rádió, ahol mindig nagyon sok új zene szól.
2: Send My Love to Your New Lover is just a poptastic tune that I wrote with Max Martin. And it's fun, it makes you want to move, and who would have thought I'd have a song that makes you want to dance.

0: Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok a Paprika Rádiót, ahol a legtöbb magyar zene szól.
1: Szabó Balázs bandája egy olyan verset zenésített meg, aminek a költője nekem személyesen a kedvenceim között van. Ő Radnóti, akivel folytatjuk a mai sziasztás szüli órát, mert hogy bizony ő is május 5-én született. A háttérben éppen a Bájolót halljuk, ezt ismerik szerintem a legtöbben a költőtől, de nagyon sok olyan alkotás kapcsolódik még hozzá, ami kötelező olvasmány, és nem véletlenül, de ezek mind később íródtak, ami viszont igazán érdekes, hogy az első verses kötete miatt bűnvádi eljárás indult ellene, és 8 napig börtönre ítélték. Na de utána bőven volt amiért és akiért folytassa az alkotást. A felesége, Gyarmati Fanni nem csak a múzsája volt, hanem a költő biztos pontja is. A versekben végig dokumentálta a szerelme minden mozorgását, ami szerintem nagyon romantikus, és lehet ebből tanulni, mert sokszor egy ilyen társ, mint amilyen Gyarmati Fanni volt Radnótinak, igazán inspiráló. Ezt meg a versek viszik tovább, mint az is, ami itt szól.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
3: 10 éves a Mikó óvoda!
4: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.
5: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
1: Nevelje gyermekét szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem fegyelmezési módszer.

Ráadásul egyre közelebb a munkaidő vége, úgyhogy van, aminek örvendeni szerintem. Na de hogy ez a motiváció és lendület kitartson egészen délutánig, György Laura is itt lesz veletek, hogy kellemesebbé tegye a napotokat, úgyhogy mindenképpen maradjatok a 95.1-en. Mi pedig holnap folytatjuk a közös rádiózást délelőtt 11-kor a megszokott módon. Addig is vigyázzatok magatokra és csodaszép napot. Én Lukács Józsi voltam, további jó rádiózást, Kolozsvár!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Fokozzák védelmi erőfeszítéseiket az európai nemzetek. Újabb helyszínen kezdődtek meg a kolozsvári metró munkálatai. Több mint 2 milliárd euróval csökkent a jegybank devizatartaléka. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Végrehajtják az európai országok a katonai bázisok használatáról szóló megállapodásokat és kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a hadszíntér közelében. Erről informál az MTI. Mark Rutte, NATO főtitkár hétfőn Jerevánban elmondta, az európai vezetők megértették Donald Trump amerikai elnök üzenetét és fokozzák erőfeszítéseiket az iráni háború ügyében. Kaja Kallas uniós főképviselő hozzátette, bár a döntés várható volt, meglepetésként érte őket az 5000 amerikai katona németországi kivonásának időzítése. Kallas szerint az eset rávilágít, meg kell erősíteni a NATO európai pillérét. Megkezdődött a kolozsvári metróvonal építésének újabb szakasza Százfenesen. A kivitelező már a gépeket vonultatja fel a munkaterületen, írja a Ziua de Cluj. Bogdán Pivár jó a település polgármestere alapnak elmondta, folyamatosan egyeztetnek a kivitelezővel és a kolozsvári önkormányzattal a beruházás zökkenőmentes haladása érdekében. A polgármester kiemelte, a cél a projekt hatékony megvalósítása és a lakossági kényelmetlenségek csökkentése. Jelentősen apadt a Román Nemzeti Bank devizatartaléka áprilisban, így a hónap végére 64,8 milliárd euróra mérséklődött az összeg, közli az Ager Press. A jegybank közleménye szerint bár több forrásból érkezett befizetés a kasszába, a kiadások megközelítették a 4 milliárd eurót. A pénz jelentős részét az államadósság részleteinek és kamatainak törlesztésére fordították. A deviza és aranytartalékot összesítő nemzeti tartalék értéke ezzel 78 milliárd euró alá süllyedt április végére.
0: Sporthírei támogatója Diego.
1: 20 év után juthat be ismét a Bajnokok Ligája fináléjába az Arsenal, amennyiben sikerrel veszi az Atletico Madrid elleni elődöntő mai visszavágóját. Cikkezik róla az MTI. Mikel Arteta vezetőedző együttese bizakodó, hiszen hazai pályán az idény 6 kupa meccséből 4-et kapott gól nélkül hoztak le. A spanyoloknak a BL siker maradt az utolsó céljuk, miután a hazai kupa döntőt már elbukták. Az angolok esélyeit növeli, hogy legutóbb 24 európai kupa meccsükből csak egyet veszítettek el otthon.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is nyárias meleget megközelítő lesz a hőmérséklet, hiszen holnap Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet. A hőingás azért nagy lesz, hiszen a hajnal 12 Celsius fokkal indul. Holnap már picikét felhősebb lehet az ég, de persze több órás napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok. Egy órán belül ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: teszi a napodat. Éterízesítő. Egy tökéletes délután receptje. György Laurával.
1: Így igaz, már is kezdődik az éterízesítő, a Paprika Rádió délutáni műsora, és hát hagyján, hogy itt a tavasz, de a jelenlegi 25 Celsius fokkal még azt is mondhatjuk szerintem, hogy itt a nyár előszelek Kolozsváron. A város tele van élettel, mindenki örül ennek a csodaszép időnek, ne aggódjatok, már a munkában sincs sok hátra, a maradék órákat pedig megfűszerezzük a jó kis paprikás dallamokkal és az izgalmas témákkal. Maradjatok velem, 18 óráig itt leszek veletek, hamarosan pedig bemutatom a Follow the Flow legújabb szerzeményét, hogy biztosan jól induljon a délutánunk.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen
0: Csípi.

Vannak dalok, amelyeknél az első ütem után tudod, ez bizony ott lesz a lejátszási listáid élén. A Follow the Flow tagjai nem pihentek, és most a 10 éves jubileumok alkalmából ledobták a legújabb bombát. Itt a legfrissebb daluk a Beszívom című szerzemény, ami arról a szabadságról szól, amit csak a zene adhat meg nekünk. Ha eleged van az elvárásokból, és csak mennél a saját fejed után, akkor ez a te dalod lesz. Már is szól itt a Paprikán ez az extrém friss szerzemény, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

Mostantól nem árt kétszer is meggondolni Kolozsváron, ha valaki engedély nélkül akarná kibővíteni a teraszt, vagy véletlenül a város szélén felejteni az építési törmelékeket. A Városháza ugyanis szintet lépett a technológiában, munkába áll a város új intelligens szeme, ami egy brutális 40 ezer eurós profi drónt jelent. Emil Bock polgármester nem is köntörfalazott a bemutatón, azt mondta, hogy mostantól utcáról utcára, tetőről tetőre ellenőriznek mindent, és ez nem csak egy sima röpködő kamera, olyan hőkamerája és lézeres célkövetője van, amivel 120 méter magasból is simán kiszúrják a szabálytalankodókat, vagy éppen követni tudnak egy gyanús teherautót, ami illegális szemét lerakásra készül például. Persze a 200 ezer lei körüli ár elsőre sokkoló lehet, de a városvezetés szerint ez a gép nem csak az illegális építkezések ellen lesz jó, hanem például az Antold idején a tömegbiztonságnál, vagy akár eltűnt személyek keresésénél is, hiszen a hőkamerája éjszaka is lát, ami pedig a magán életünket illeti, azt ígérik, hogy csak a törvényszegőket vadásszák, a felvételeket pedig egy hónap után szigorúan törlik, kivéve persze, hogyha valaki pont a drón szemelátára kezdene bele egy engedély nélküli tetőtérbeépítésbe, szóval csak óvatosan ezekkel ezután, mert a Kolozsvár felett mostantól tényleg a falnak is füle lesz. Na de ti mit gondoltok erről? Kellett egy ilyen a városnak szerintetek?

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjunk. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve 150-esen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
2: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöld kert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Száramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
4: 10 éves a Mikó óvoda!
5: mikóvoda.ru vagy facebook.com/mikóvoda.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
2: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
3: A Diégó várja vásárlóit a Klugánál állommájus 1-re. És egész héten nyitva tart.
4: Több mozgás, kevesebb stressz. A sport javítja a fizikai és mentális egyensúlyát.

Amíg itt szóltak a paprikás dallamok, Bukarestben történelmi döntések születtek, ugyanis megbukott a Bolozsán kormány. Megszületett a döntés a parlamentben, ahol a PSD, az AUR és a Béke párt által benyújtott bizalmatlansági indítvány simán átment. A matek végül elég egyértelmű lett, 233 szavazat kellett volna a kabinet bukásához, de végül 281-en nyomtak igent a távozásukra. Hogy mi jön most? Hát nehéz megmondani, hogy mikor és hogyan lábalunk ki ebből a politikai válságból. Egyelőre teljes a bizonytalanság, és ezt sajnos a pénztárcánk is meg fogja érezni. A piacok ugyanis azonnal reagáltak a hírre, a lej már is jelentősen gyengült az euróval szemben, ami tudjuk jól, hogy előbb-utóbb az árakon is megmutatkozik majd. Egyelőre tehát marad a kérdőjel és a politikai adok-kapok, de mi itt vagyunk, és amint kiderül, hogy ki lesz az ügyvívő, vagy merre indul egyáltalán tovább az ország, azonnal mondjuk a részleteket, úgyhogy maradjatok a Paprika Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Megbukott a romániai kormány, újabb embereket végeztek ki kémkedés vágyával Iránban, helikopterrel fülelték le a szabálytalankodó sofőrt. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Megbukott az Ilija Bolozsán vezette kormány, számol be a Transtelex. A PSD, az AUR és a Béke, Románia az első frakció indítványa, összesen 281 támogató voksot kapott. A lap megemlíti, hogy a PSD ugyanaz AUR szavazataival vitte át a bizalmatlansági indítványt, de továbbra sem vállal nyílt közös kormányzást a szélső jobboldali párttal, így nem áll össze automatikusan egy új többség. Ilija Bolozsán miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás közben távozott a parlament keddi üléséről. Tárgyalásokat kezd Nagy-Britannia az Európai Unióval a kijevi kormánynak szánt 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz való csatlakozásról, adja hírül az MTI. A brit kormány emellett újabb szankciókat készít elő orosz vállalatok ellen a katonai beszállítói hálózat gyengítésére. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint az ukrán erők az elmúlt hetekben sikeresen foglaltak vissza területeket, köztük egy 200 négyzetkilométeres részt Herson környékén. Kiváló eredménnyel, egy első és egy második helyezéssel zárták a kolozsvári Bábés-Bolyai Tudományegyetem hallgatói az országos esettanulmányversenyt. Informál az intézmény a Paprika Rádióhoz eljutatott közleményében. A budapesti Corvinus Egyetem által szervezett döntőben a kolozsváriak három csapata is szerepelt a 11 legjobb egység között. A résztvevőknek a Libri Bookline vállalat számára kellett üzleti és terjeszkedési stratégiát kidolgozniuk. A győztes csapatot Bánfi Zsófia, Bugár Anna, Kovács Kata és Lőrinci Réka alkotta, míg a második helyen Dénes Mária és társai végeztek.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Tiszteletbéli doktori címet adományozott Michael Phelpsnek a Michigan Egyetem, ahol a 23-szoros olimpiai bajnok úszó korábban edzőként is dolgozott. Tudósít az MTI. A SwimSwam szakportál szerint a 40 éves sportoló sportmarketinget és menedzsmentet tanult az intézményben, bár akkor diplomát nem szerzett. Az egyetem történetében a mostani ünnepség mérföldkőnek számít, ugyanis az alapítás óta most adták át az 1 milliómodik diplomát. A klasszis úszó az egyik legrangosabb, nem tudományos fokozatú elismerést vehette át.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Időnként befelhősödhet az ég, szerdán viszont csapadék nem várható, és azért továbbra is a napsütés dominál majd. A szél sem lesz jelentős, a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fokot is mérhetünk Kolozsváron.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumfehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

A kézhigiénié világnapja van a mai napon, és ez egy kifejezetten hasznos ünnep szerintem, mert legalább van egy apropónk arról beszélni, hogy mennyire fontos a kezünk tisztántartása, főleg nagyvárosban, ahol egész nap használjuk a tömegközlekedési eszközöket. Lássuk, miért ennyire fontos, miket lehet velem megelőzni, és milyen érdekességeket találtam el kapcsán, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna.
3: A kínai nagyfal.
4: A piramisok.
3: A Nívó ajtók.
1: A micsodák?
3: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a

0: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
1: Nívó.
0: Kolozsvár, Trajan-Ujja utca 182A.
2: Ismered azt a pillanatot, amikor megdöntöd az üveget, és a tej, a kefir vagy a joghurt alig akar kijönni? Ez nem hiba. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej. A koncerten. Ez a valódi tej jele. Kíméletes feldolgozás, természetes zsírtartalom, alacsony hőfokon pasztörizálva, üvegbe zárva. Artisanál. Ilyen a tej.
3: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel is,

0: Pikobot. Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé. Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítőszökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
1: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
2: Pénzt váltanál?
3: Sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

Ti hányszor mostok kezet egy nap? Május 5-e ugyanis a készhigiéniai világnapja. Lehet, hogy elsőre ez csak amolyan unalmas protokollnak tűnik, de valójában évente több millió életet ment meg ez az egyszerű mozdulat, és nem csak a világjárványok idején fontos. Nekünk itt Semmelweis Ignác nemzetének különösen fontos ez a téma, ugyebár az anyák megmentője már több mint 150 éve rájött arra, amit ma a WHO is hirdet. Az alapos kézmosás és fertőtlenítés a leghatékonyabb fegyver a fertőzések ellen. A helyes kézmosás titka, hogy legalább 20 másodpercen át szappannal alaposan átdörzsölöd a kezed minden egyes részét, a tenyeredet, a kézfejedet, az ujjak közeit és a körmeid alatti területet is, majd tiszta vízzel leöblíted és teljesen szárazra törlöd utána. Ennyi csupán a csodaszer, ne feledkezzetek meg róla a hétköznapokon, vigyázzunk egymásra!

0: városod változik, ahogyan te magad is. A jó zene azonban örök. Itt egy újabb kedvencünk.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Pap Anna Mária főszerkesztő helyettestől érkezik a Szabadság napilap előzetese, aki már itt is van velem a vonal túlsó végén. Szervusz Anna Mari, üdvözöllek!
1: Szervusz Laura, én is szeretettel köszöntelek, illetve üdvözlöm a hallgatókat és lapunk olvasóit. Holnapi vezető anyagunkban beszámolunk arról, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványa nyomán ma megbukott az Illyé Bolozsán vezette kormány. A témával kapcsolatos Borbély Tamás vezércikke is, amelyet szintén a holnapi lapból olvashatnak el. Beszámolunk ugyanakkor arról, hogy ma örök nyugalomra helyezték a kolozsvári Házsongárdi temetőben. A május 1-én, azaz pénteken tragikus körülmények között 71 évesen elhunyt Takács Csabát, az RMDS volt ügyvezető elnökét, illetve a Kommunitász alapítvány elnökét. Ugyanakkor megtudhatják azt is, hogy Tompa Eszter kapta a legjobb női főszereplőnek járó Goppo-díjat a 20. alkalommal megszervezett gálán a Continental 25 főszerepéért. A Szent Mihály templom tető héjazatának részleges javítása zajlik, erről is olvashatnak a holnapi újságban. Az elmúlt 7 év során ugyanis számos cserép megmozdult, lecsúszott, ami több esetben életveszélyes helyzetet idézett elő, ismétlődő beázások jelentkeztek a templom hajóban ennek következtében. Erről is részleteket a holnapi újságból tudhatnak meg. Ajánlom figyelmükbe ugyanakkor barangoló oldalainkat is, amelyben Kis Olivér riportját olvashatják, melyből megtudhatják, hogy a kincses várostól alig 65 kilométerre található Tregán völgyében biciklisztek, ahol festői szépségű tájak várják a friss levegőre, a kikapcsolódási és a sportolási lehetőségekre vágyókat. Íme tehát néhány főbb téma a holnapi újságból, érdemes tehát előfizetni lapunkra, vagy megvásárolni az újságot szabadárusításban. Kövessék honlapunkat is, amely a www.szabadság.ro címen érhető el. További szép, meleg, nyárias délutánt kívánunk, és jó újságolvasást!
0: Nagyon szépen köszönjük a lapelőzetest!

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Gyerünk, még egy kört és kész.
3: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
4: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
5: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
6: Léptél már be a Bubi Kids varázsvilágába? Kolozsváron immár két helyen is várunk, a Csipári útéren és a Szóra mellett. Fedezd fel a mesék birodalmát, kreatív játékokat, fejlesztő eszközöket és könyvek, százai, mindent, ami inspirálja a gyerekeket és a szülőket is. Bubi Kids, ahol a kíváncsiság kalandá válik. BubiKids.ro.
7: Egy könyvet is követhetsz, lájkolhatsz vagy megoszthatsz. Lépj be a hálózatba. Olvas!

0: tart észlelne Kolozsváron, ne habozzon szólni nekünk, hogy könnyítsük meg egymás hazaútját. 0744-351-951, ide várjuk az útinfokat SMS-ben vagy pedig WhatsAppon. Most pedig szóljon még egy paprikás kedvenc, majd a friss híreket is megtudhatjuk Karakas Balástól. Paprika Rádió.
1: Paprika. A változatosság újkor igazi élmény.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Megerősítették Putyin védelmét, energetikai korszerűsítés kezdődik Borsán. Többen tértek haza Romániába a vendégmunkások közül. Jó napot kívánok, a Paprika Rádió híreit hallja.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Jelentősen megerősítették Vlagyimir Putyin személyes védelmét, mivel a Kreml belső puccstól és merényletektől tart, informál az MTI. A CNN által idézett hírszerzési jelentés szerint az orosz elnök környezetében lehallgató rendszereket telepítettek, a látogatóknak pedig kétszeres biztonsági átvilágításon kell átesniük. A dokumentum rámutat, a bizalmas munkatársak kizárólag internet kapcsolat nélküli telefonokat használhatnak. A jelentés szerint a háborús veszteségek és a gazdasági károk miatt az elnök tart a politikai elit, köztük a befolyásos Szergej Szojgu hatalomátvételi kísérletétől. Modernizálják Borsán a közvilágítást, miután a Kolozs megyei tanács kibocsátotta a beruházáshoz szükséges urbanisztikai bizonylatot. Közli a Klus 24. A projekt keretében Borsán, Bánfitanyán, Kolozs-Gyulán, Csomafáján összesen 274 régi lámpatestet cserélnek le korszerű ledes égőkre. Alinti Sia, a megyei tanács elnöke szerint az okos rendszer bevezetése a jelentős gazdasági előnyök mellett növeli a közúti és közbiztonságot is a településen átmenő megyei utakon. Az új technológia lehetővé teszi a távvezérlést és az intenzitás szabályozását, mellyel az önkormányzat várakozásai alapján a felére csökkentheti a közvilágítás éves áramfogyasztását. Folyamatosan nő a hazatérő és családtámogatást igénylő román állampolgárok száma az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség adatai szerint. Adja hírul a Maszol. Az intézmény 5 éves statisztikája rávilágít. 2020 óta minden esztendőben többen kérték a juttatások újbóli folyósítását, mint ahányan a külföldre távozásuk miatt felfüggesztették azt. A hatóság közlése szerint a román vendégmunkások elsődleges célországa továbbra is Németország. A dinamikus mozgás az ügynökség szerint a családok uniós gazdasági változásokhoz való alkalmazkodását tükrözi.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Marcelino García Toral az idény végén elhagyja a spanyol élvonalban szereplő Villarreal labdarúgó csapatát, informál a Nemzeti Sport. A klub közleménye nem tért ki a döntés okaira, amely meglepetést okozott, hiszen az együttes jól teljesített a szakember irányítása alatt. A 60 éves edző nevéhez fűződik a csapat győzelmi rekordja összesen 145 sikerrel. A Villarreal jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban, és története során először egymás után másodszor jutott be a Bajnokok Ligájába.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is nyárias meleget megközelítő lesz a hőmérséklet, hiszen holnap Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet. A hőingás azért nagy lesz, hiszen a hajnal 12 Celsius fokkal indul. Holnap már picit felhősebb lehet az ég, de persze több órás napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehér neműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy órán belül ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvencei.

0: Wings.
1: Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc.
2: Igen. Ó, igen, igen.
1: Na ugye. Parancsolj. Paprika.

Végre egy jó hír is mára. Úgy néz ki, hamarosan a gáz- és áramszolgáltatóinkat is pontozhatjuk, pontosan úgy, ahogy a szállásokat szoktuk a Bookingon. Na lássuk, hogy pontosan miről is van szó, néhány dal után hozom a részleteket, úgyhogy tartsatok velem, és addig is írjátok meg, hogy ti hány pontot

0: mint egy új.
1: Voltam, vagyok, ugyanúgy, mint más is. Vagy a birgonc kölyök, aztán a fáradt társ is változó. Röpke pillanat, Herodot, hogy állandó. Pontos óra, mi időként lefolyik a számnap.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Jó hír számodra és családod számára. Most bármely kolozsvári és százfelesi Dr. Max gyógyszertárban az online áraknak megfelelő alacsony árakat találsz. Május 31-ig a 60 ml-es nők és férfiak számára alkalmas Dr. Fiterman Minoxicapil hajhullás elleni spray promóciós ára 99,99 bani helyett 64,99 bani, valamint az 1000 ml-es bezárban az online áraknak megfelelő alacsony árakat találsz. Május 31-ig a 60 ml-es nők és férfiak számára alkalmas Dr. Fiterman Minoxicapil hajhullás elleni spray promóciós ára 99,99 bani helyett 64,99 bani, valamint az 1000 ml-es Bioderma ABC Derm habzó tisztító

0: zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt, és közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről, vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Casa Barolo, casabarolo.ro.
1: Imádok takarítani meg port törölni, mondta senki soha. A Croeco Clean viszont tényleg imád takarítani. Legyen szó irodáról, lakásról, kárpitról vagy építkezés utáni romhalmazról, mi feltakarítjuk, kiszellőztetjük, kipucoljuk. Kíméletes a környezettel, kíméletlen a koszhoz. CroecoClean.ro. Zöld megoldások, fehér kesztyűs tisztaság.
2: Amit Székelyföld már régóta szeret, most már Kolozs és Besztercze megyében is elérhető. A Dertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Besztercze megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a Dertis.ro oldalon, a partner térképen. Dertis. Minőség. Mindig.
3: A szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
4: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
5: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1-re, és egész héten nyitva tart.

0: kizárólag jó zenék. Tavaszi fáradtság ellen is. Recept nélkül fogható a 95.1-en. Paprika. A kolozsváriak már tudják, hogy melyik az a rádió, ahol mindig nagyon sok új zene szól.
1: Send my love to your new lover is just a poptastic tune that I wrote with Max Martin. And it's fun, it makes you want to move, and who would have thought I'd have a song that makes you want to dance.
0: Paprika.

Na ez érdekesen hangzik, hamarosan úgy pontozhatjuk az áram- és gázszolgáltatóinkat, mintha csak egy nyaralót értékelnénk a Bookingon. Az Országos Energiaszabályozó Hatóság elnöke ugyanis, képzeljétek el, hogy bejelentette, létrehoznak egy olyan platformot, ahol mi, a fogyasztók végre kijönthetjük a lelkünket, és véleményezhetjük a szolgáltatók munkáját. De ez még nem minden, a cégeket meg is bélyegzik, majd kapnak egy-egy címkét az alapján, hogy mennyi panasz érkezett be hozzájuk, és azokból mennyit tudtak, vagy éppen nem tudtak normálisan megoldani. Így mielőtt leszerződnénk valahova, látni fogjuk, hogy az adott cég csak az ígérgetésben jó, vagy az ügyfélszolgálata is emberi módon működik-e. Hát kíváncsian várom, hogy ez tényleg javítja majd a szolgáltatás minőségén, vagy csak egy újabb hely lesz, ahol levezethetjük a feszültséget a magas számlák miatt. Nektek volt már olyan élményetek valamelyik szolgáltatóval, amit szívesen megosztanátok egy ilyen oldalon?

legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

0: Többen is jeleztétek, hogy figyelőznek a rendőrök a Munkasugár úton, a Békási utcában pedig koccanás történt, és háttal kezdenek felgyúlni az autók arrafele. Mindenkinek kitartást a forgalomhoz, és ne menjetek messzire. Ez a hét a játékokról szól itt a Paprika Rádión, és a jobbnál jobb nyereményekről.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolád. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: A Festival Aréna fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
3: Irigy, Hónajmirigy,
2: Konyha,
3: Hooligans,
2: Kicsi Gesztenye Klub,
3: Gangsta Zuli és a Kartel,
2: Jude Law,
3: Mobilmánia Viki Rágyulával,
2: Budapest Folk Band,
3: Betonhofi,
2: Sárik Péter Trió és Kocika,
3: Ladány Mele 27,
2: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
3: Váradi Roma Café,
2: Subtons,
3: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
2: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
1: Szovátát lassan belengi a tavasz illata. A levegőben már ott van az új kezdet és az új évszak energiája. Jöjjön el ön is, és élvezze a tiszta levegőt, és lazítson a wellness részlegünkben. Az Enszána szállodákban többféle medencét, szaunát talál, és a legjobb gyógykezeléseket is. Válassza az Enszána hoteleket, és köszöntse itt a tavaszt. További információ az ensanahotels.com/ro oldalon.
4: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
5: Ugye te sem akarod ezt hallani? A világ felgyorsult, de a Website Expo segít tartani a tempót. Olyan honlapokat készítünk, amiket a ChatGPT is imádni fog. Legyél te az, akit az AI elsőként ajánl. Website Expo. Profi SEO. Modern design. Valódi eredmények. Ne várj tovább. Websiteexpo.com. Az online jövőd velünk kezdődik.

Na hát az a jó hírem van, hogy az éterízesítő utolsó órájában valaki nagyon jól fog járni, játszani fogunk egy jót, a tét pedig egy páros belépő egy tökéletes randi estre május 30-án. Most meghallgatunk még egy paprikás dallamot, utána Balázs hozza a friss híreket, és utána elárulom a részleteket, úgyhogy ne menj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Predő szerint a Pénélének nem szabad kiszállni a kormányból. Emelkedett a hazaárulásért elítéltek száma Oroszországban. Munkával telt a majális az Észak-Erdélyi autópálya építésén. Jó napot kívánok, jönnek a hírek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: A Pénélének nem szabad kiszállni a kormányzásból, jelentette ki a Transtelex szerint Kötülin Predőjú. Szerinte a pártnak most nem kapkodnia kell, hanem mérlegelni, hogy mi a felelőssége ebben a helyzetben, de az ő álláspontja az, hogy folytatni kell a kormányzást. Alap szerint hozzátette, az eredeti koalíciónak az lett volna a feladata, hogy biztosítsa az ország euróatlanti irányát és kezelje a gazdasági problémákat. Oroszország marad Európa legfőbb biztonsági kihívása az ukrajnai háború kimenetelétől függetlenül, állapította meg közös prágai tárgyalásán a cseh és a finn elnök, számol be az MTI. Petr Pavel cseh államfő hangsúlyozta, az Európai Uniónak és a NATO-nak közösen kell fellépnie, és olyan védelmi képességeket kell kiépítenie, melyekkel akár az Egyesült Államok nélkül is megvédheti magát. Alexander Stubb finn elnök szerint az ukrán hadsereg egyedülálló tapasztalatait a modern hadviselésben egész Európának hasznosítania kellene a biztonság megőrzése érdekében. Víradó kampányt indít a kolozsvári Bábés-Bolyai Tudományegyetem a jövő héten. Adja hírül a Klus 24. A 14. alkalommal megrendezett esemény célja az életmentő segítségnyújtás mellett a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése. Az egyetem közlése szerint a programmal egy természetes és folyamatos adományozói magatartást szeretnének kialakítani a közösségben. A kezdeményezés részeként a hallgatók tájékoztató kampányt is folytatnak a véradás fontosságáról. Az érdeklődők a regionális transzfúziós központban jelentkezhetnek, ahol a gördülékeny lebonyolítás érdekében előzetes időpontfoglalásra is van lehetőség.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Aranyérmet szerzett az amerikai vízilabda bajnokságon a Los Angeles Athletic Club, amelynek keretében több magyar játékos, köztük az olimpiai bajnok Varga Dénes is szerepelt, közli az MTI. Az együttes drámai csatákban 5 méteres párbajban múlta felül a döntőbeli ellenfelét. A mérkőzés legjobbjának a szerbe Filip Filipovicsot választották, aki 4 gólt lőtt a rendes játékidőben, majd a 6. körben a mindent eldöntő büntetőt is értékesítette.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Időnként befelhősödhet az ég, szerdán viszont csapadék nem várható, és azért továbbra is a napsütés dominál majd. A szél sem lesz jelentős, a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fokot is mérhetünk Kolozsváron.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedve.

Ki szeretne nyerni egy páros belépőt a május 30-ai Ars Vivendi különleges estjére? Ebben az órában ugyanis játszani fogunk, a szerencsés nyertes pedig egy olyan élménnyel gazdagodhat, ahol a tánc, a színház, a filmzene és az irodalom is találkozik egymással. Ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget, néhány dal erejéig még hangolódunk, aztán neki is futunk a játéknak. Nagyon-nagyon könnyű lesz a feladat, úgyhogy megéri a 95.1-en.

Kölcsönözte a Pigovaktól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen.

0: Service. 35 éve magyar ügyfélszolgálat és a Dunántúl 258 szám alatt.
1: Van egy hely a Tordai hasadék lábánál, ahol még tiszteljük a természet rendjét. Ez a Carnesia, hogy önnek ne csak ételt, hanem valódi értéket adjon. Legyen szó prémium black angus marháról, jó vagy csirkehúsról, nálunk a minőség nem kérdés. Friss tőkehúsok, érlelt különlegességek és saját készítésű felvágottak. Egyenesed a termelőtől, mert egy dolog fontosabb a hús ízénél. Az, hogy tudja, honnan érkezett. Megtalál minket Tordán, a Hajnal és a Meres negyedben, illetve Százfenesen is. Carnesia. Szívvel nevelve.
2: Van, amikor csak össze kell gyűlni. És van, amikor igazán számít, hol. Egy csapatépítő, ahol végre mindenki ellazul. Egy esküvő, ahol minden pillanat a helyére kerül. Egy családi ünnep, amit még évek múlva is emlegetnek. A Pásztor Tűzpanzió pont ezekért a pillanatokért van. Tágas terek, ha együtt lennétek. Zöldkert, buli, beszélgetés, nyugalom. Egy helyen. És szobák, hogy senkinek ne kelljen idő előtt búcsúzni. Pásztor Tűzpanzió. Amikor nem csak az esemény fontos, hanem az élmény is. facebook.com/pásztortűz

Készüljetek egy különleges dupla estére. Az Ars Vivendi egy olyan élményt hoz Kolozsvárra, ahol a zene, a színház és a költészet találkozik, méghozzá egy este alatt, egymás után. Május 30-án a BBTE Auditorium Maximum termében először 18 órától az Iconic Movie Soundtracks and Famous Monologues repít be a filmek világába, olyan ikonikus zenékkel, mint a Karib-tenger kalózai, a kaliforniai álom vagy a keresztapa, élő adásban színészi játékkal és híres monológokkal fűszerezve. Az est pedig 20 órától folytatódik a Classical Meets Poetry előadással, ahol a klasszikus zene és a költészet egyesül egy különleges atmoszférikus élményben. Mindkét előadás 60 perces, a kapunyítás fél órával korábban van, és már 8 éves kortól látogatható, tökéletes családi élmény lehet. Hogyha tehát egy kicsit kiszakadnál a hétköznapokból, akkor ez most neked szól, és most páros belépőt is adunk rá, jól figyelj! A következőkben lejátszunk egy ismert filmzenét. Neked pedig csupán az a dolgot, hogy SMS-ben megírt, melyik filmhez tartozik.

Na megvan? Felismerted a film zenét? Hogyha igen, akkor küld el SMS-ben a film címét, és már játékban is vagy a páros belépőért. 0744 351 951, ide várjuk a megfejtéseket. Az óra végén pedig sorsolok, úgyhogy ne maradjatok le, és hajrá mindenkinek!

0: Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.
1: Sziasztok, én Szabó Eszter vagyok, és most az én dalom következik a Paprika Rádióban.

Éppen zajlik az Ars Vivendis játékunk, a Tét ezúttal egy páros belépő a május 30-án 20 órától kezdődő Classical Miss Poetry című előadásra. A feladat pedig az volt, hogy találjátok ki, melyik filmből van a következő filmzene. Azt mondom, hallgassunk bele még egyszer, biztos, ami biztos, nehogy lemaradjon valaki a lehetőségről, füleljetek!

Na hát ez lett volna a mai feladvány, elképesztő alkotás, és hát a film, amihez tartozik, az is bezsebelt már jó néhány Oscart. A 2000-es évek ikonikus történelmi filmjéről van szó, szerintem mindenki látta már, és nem utolsó sorban 2 évvel ezelőtt egy második részt is kapott. Remélem sikerült kitalálni, küldjétek el a film címét a 0744-351-951-es telefonszámra, SMS-ben vagy pedig WhatsApp-on, és néhány dal után ki is sorsolom, hogy ki lesz a mai szerencsés nyertesünk.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Kolozsvár, itt az idő megmozdulni. Május 23 és 24 között gyere el a Toyota Family Festre a Kolozsvár Aréna és a BT Aréna közötti térre. Tesztvezetés vár a Toyota és Lexus modellekkel, gyerekprogramok, versenyek és rengeteg élmény az egész családnak. Szállj be a játékba, gyűjts pecséteket és nyerj értékes nyereményeket a tombolát. Toyota Family Fest. Jó hangulat, család és élmények, amik tovább visznek. A Paprika Rádió is ott lesz. Találkozunk május 23-24 között.
2: Ne csak ünnepelj, emelkedj a város fölé! Szülinap, esküvő vagy céges buli, a Klausenburger Events vár a Centrál legtetején. Képzeld el, mediterrán hangulat olajfával, hűsítő szökőkút, virágos kert és Kolozsvár legszebb panorámája. Mindegy helyen. Ez nem csak egy helyszín, ez a te felejthetetlen élményed. Kövess minket Instagramon és Facebookon a Klausenburger Events néven. Meríts ihletet és foglald le a te időpontodat. Klausenburger Events. Emeld az ünnepet a legmagasabb szintre.
3: A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
4: Irigy, Hónajmirigy,
3: Konyha,
4: Hooligans,
3: Kicsi Gesztenye Klub,
4: Gangsta Zuli és a Kartel,
3: Jude Law,
4: Mobilmánia Viki Rágyulával,
3: Budapest Folk Band,
4: Betonhofi,
3: Sárik Péter Trió és Kocika,
4: Ladány Bele 27,
3: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
4: Váradi Roma Café,
3: Subtons,
4: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
3: Részletek a Facebookon és a festumvaradinum.ro oldalon.
5: Ami Székelyföld már régóta szeret,
6: most már Kolozs és Besztercze megyében is elérhető.
5: A Bertis minőségi hústermékei, friss, ízletes, megbízható választások minden napra. Keresd saját üzleteinkben és partnereinknél Kolozs és Besztercze megyében is. Nézd meg a hozzád legközelebbi üzletet a bertis.ro oldalon, a partner térképen. Bertis. Minőség. Mindig.
1: A drogfogyasztás és a szerencsejátékok függőséget okoznak. Válassza azt, hogy nem teszi tönkre az életét. Kérjen segítséget.

0: Háló Kolozsvár, Mező Misi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
1: Üdvözlet a paprikás hallgatóknak, mi vagyunk a Margaret Island.
2: Sziasztok, Delov Jávor vagyok, a Random Tripből.
3: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, ez pedig a Paprika Rádió. Csíp még sokáig.
1: Mi is csípjük.

Lezártuk a játékot, rengeteg helyes válasz érkezett, hát bizony egy olyan filmzenéről volt szó, ami a filmmel együtt már ikonikussá nőtte ki magát. A Gladiátor volt a helyes megfejtés, és a szerencsés nyertesünk ezt a betétdalt élőben is hallhatja majd május 30-án este 8 órától. Ezúttal a nyertesünk nem más, mint Hajné, őt sorsoltam ki az imént, aki egy páros belépőt visz haza az Ars Vivendi estjére. Gratulálunk, Hajné, reméljük, hogy örülsz a nyereményednek. Hamarosan felvesszük veled a kapcsolatot a részletekkel. Addig is ne búsuljon, aki lemaradt a mairól. Holnap újra játszunk. Újabb filmzene, újabb páros belépő. Mára pedig búcsúzom tőletek. Köszönöm, hogy hallgattatok. Ennyi volt az éterízesítő. A holnapi viszonthallás a Kolozsvár, a mikrofonnál pedig György Laurát

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Átvették megbízó leveleiket a magyarországi listás országgyűlési képviselők. Drunnal küzd az illegalitások ellen a kolozsvári önkormányzat. Hamarosan kezdődik a beiratkozás a Kolozs megyei bölcsödékbe és óvodákba. Köszöntöm, a Paprika Rádió híreit hallja.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Megkapták megbízó leveleiket a pártlistán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők a Magyar Országház kupola termében, írja az Euronews. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke emlékeztetett, a választás eredménye május 1-én jogerőre emelkedett. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke alapnak hangsúlyozta, a voksolás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le. A jogerős végeredmény érdekében a Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP pártszövetség 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 listás mandátumot szerzett a választáson. Ultramodern drón beszerzésével teszi hatékonyabbá a városfelügyeletet a kolozsvári polgármesteri hivatal. Erről informál a Krónika. Emil Bock polgármester bejelentése szerint az eszközt az illegális építkezések és hulladéklerakók felderítésére, valamint a forgalmi torlódások és tűzesetek megfigyelésére használják majd. A beruházás a közszolgáltatások digitalizálását célozza, és a tervek szerint a helyi rendőrség működteti az eszközt. A városvezetés hangsúlyozta, a drón alkalmazása a hatályos jogszabályok betartásával történik, így az nem szolgálhat a lakosság visszaélésszerű megfigyelésére. Megkezdődik a gyermekek beíratása és újrabeíratása a Kolozs megyei bölcsődékbe és óvodákba a 2026-27-es tanévre. Informál a Ziuadi Cluj. A folyamat május 18-án indul és augusztus 31-éig tart az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott naptár szerint. Első körben azokat a gyermekeket íratják újra, akik már az intézménybe járnak és ott is folytatják tanulmányaikat. A 3 éves bölcsödések a szabad helyek függvényében vehetők fel az óvodai csoportokba. Az újrabeíratási szakasz eredményeit május 22-én teszik közzé.
0: Sporthíreink támogatója Diego.
1: Jannik Sinner továbbra is vezeti a férfi teniszezők világranglistáját a hétfőn közzétett legfrissebb adatok alapján, informál a news.ro. Az olasz sportoló a madridi Masters torna megnyerésével erősítette meg pozícióját, így több mint 14 ezer ponttal áll az ATP rangsor élén. Őt a spanyol Carlos Alcaraz és a német Alexander Zverev követi a dobogón. A legjobb román versenyző Philippe Christian Gianu megőrizte korábbi helyezését, ezzel jelenleg a 272. helyet foglalja el a nemzetközi mezőnyben.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Továbbra is nyárias meleget megközelítő lesz a hőmérséklet, hiszen holnap Kolozsváron a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fok is lehet. A hőingás azért nagy lesz, hiszen a hajnal 12 Celsius fokkal indul. Holnap már picit felhősebb lehet az ég, de persze több órás napsütésre készülhetünk. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Trió fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, egy órán belül ismét hozom a Paprika Rádió híreit.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Puha fű a talpad alatt. A legnagyobb alkotói vásár. Akusztikus zene a levegőben. Finom falatok. Művészet minden sarkon. És azok a jó emberek. 3 nap nyugalom, ahol az idő megáll. Ígérjük. Ez a Jármárok Lasszát május 15, 16 és 17-én a Romulus Vuja Néprajzi Parkban Kolozsváron. Jegyek a jármarok.com oldalon.
3: De mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre? Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a kolozsvári sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
4: A szeretteidről való gondoskodás a saját egészségeddel kezdődik. Neked is jár az ingyenes megelőző orvosi ellátás. Keresd el házi orvosodat az ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
5: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem.
4: Ingyenes konzultációkért és a vizsgálatokhoz szükséges beutalókért. A bizalom jót tesz. Az Egészségügyi Minisztérium kampánya.
5: Sajnálom, de nem tudom ajánlani a vállalkozásodat. Remélem megérted.
6: Ugye te sem akarod ezt?

0: nem történik katasztrófa. Kamelio.ro, mielőtt túl késő.
1: Ma már nem kell félnünk, ha egy oroszlán a szobánkban letépi a függönyt. Attól sem kell félnünk, hogyha egy elefánt lép a nappalinkba és tönkreteszi a padlót.
2: Tényleg nem kell félni. A Diégónál bombárakkal várják, mert ezek a diégós fiúk mindig kitalálnak valamit.
3: A Diégó várja vásárlóit a Klúzánál a május 1 téren, és egész héten nyitva tart.

csak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám. Nos, kedves diákok, mondjatok példákat olyan dolgokra, amelyek igazán időtállóak.
2: Hát a Suezi csatorna.
3: A kínai nagyfal.
4: A piramisok.
3: A Nívó ajtók.
1: A micsodák?
3: Nívó ajtók. Rendkívül tartósak, biztonságosak és hosszú éveken át megbízható védelmet nyújtanak. Ráadásul 10 év garanciával. És nem csak ajtók, a Nívó gondozásmentes alumínium kerítések és kapuk is. Nem kell festeni, nem kell karbantartani, és ellenállnak szélnek, esőnek, fagynak és UV-sugárzásnak is.
1: E hónap végéig egyedi kedvezmények és ingyenes felmérés.
3: Nívó.
1: Kolozsvár, Trajan Ujja utca 182A.
5: Szovátát lassan belengi a tavasz illata. A levegőben már ott van az új kezdet és az új évszak energiája. Jöjjön el ön is, és élvezze a tiszta levegőt, és lazítson a wellness részlegünkben. Az Enszána szállodákban többféle medencét, szaunát talál, és a legjobb gyógykezeléseket is. Válassza az Enszána hoteleket, és köszöntse itt a tavaszt. További információ az enszanahotels.com/ro oldalon.
6: Építőt, kisesküvőt vagy keresztelőt tervez. A Kászábáróló egy hely, ahol minden érzékéletre kell. Csendes, zöld környezet, 4 különálló épület, reggel friss kávé illata, napközben közös élmények, este dézsa a csillagok alatt. És közben az illatos házi kenyér frissen sül, ahogy a házias fogások is az asztalra kerülnek. Legyen szó munkáról, ünneplésről vagy egyszerűen együtt töltött időről. Itt minden önökről szól, figyelemmel, természetes eleganciával. Kászábáróló. Kászábáróló.ro.
7: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesíthetik az orvos által felírt kezeléseket.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Paprika Rádió, ahol a hírekről mindig korábban értesül.
1: Nőtt az új autók forgalomba helyezése áprilisban. VR szemüvegekkel és ultrahanggal tanultak anatómiát a kolozsvári orvostan hallgatók. Egyre többen mennek ikonikus kiránduló helyekre. Jó napot kívánok! A hírek jönnek a Paprika Rádióban.
0: Mikrofonnál a szerkesztő Karakas Balázs.
1: Több mint 2,5%-kal nőtt az új személyautók forgalomba helyezése Romániában idén áprilisban a tavalyi év azonos időszakához képest, adja hírül az Ager Press. A gépkocsi gyártók és importőrök egyesületének adatai szerint a környezetkímélő autók piaca szintén jelentősen bővült, ezen belül a tisztán elektromos járművek eladása meg háromszorozódott. Az év első 4 hónapjában ugyanakkor csak nem 15%-os visszaesést mértek a piacon. A legtöbb autót a Dacia értékesítette áprilisban, összesen 1711 darabot, a legnépszerűbb modell pedig a Dacia Duster volt. Korszerű technológiai eszközökkel vizsgálták az emberi testet a kolozsvári Giulio Hacigano Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem első éves hallgatói. Adja hírul a Stirdeklúzs. A diákok a hagyományos atlaszok helyett ultrahang készülékekkel és virtuális valóságot megjelenítő szemüvegekkel tanulmányozták a fej és a nyak felépítését. Az intézmény tájékoztatása szerint a módszer segít a hallgatóknak már az első években elsajátítani a klinikai gyakorlatban használt eszközök kezelését. A modern eszközök használatával a fiatalok valós időben figyelhették meg a belső szervek és erek elhelyezkedését. Világszerte egyre többen választanak ikonikus kirándulóhelyeket utazásaik központi programjaként, derül ki a Lonely Planet legújabb kiadványából. Az Euronews arról ír, hogy a gyalogtúrákra szakosodott szakértőkkel közösen összeállított kötet összesen 90 európai és távoli túraútvonalat gyűjtött össze az utazók számára. Az ENSZ turisztikai szervezete kiemelte, a gyalogos turizmus mára az egyik legnépszerűbb utazási forma lett, amely a helyi közösségeknek fenntartható gazdasági előnyöket biztosít.
0: Sporthírei támogatója Diego.
1: 5, illetve 7 helyet lépett előre a női tenisz világranglistán Bondár Anna és Udvardi Panna, a madridi mesterversenyen nyújtott teljesítményüknek köszönhetően. Erről tudósít az MTI. A WTA hétfőn kiadott rangsora szerint Bondárt az 58. Udvardit pedig a 71. helyen jegyzik. A férfiaknál Marozsán Fábián egy pozíciót javítva a 49. helyre jött fel, ezzel továbbra is ő a legjobb magyar játékos. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, az ATP listát az olasz Jannik Zinner vezeti.
0: Időjárás jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat információival.
1: Időnként befelhősödhet az ég, szerdán viszont csapadék nem várható, és azért továbbra is a napsütés dominál majd. A szél sem lesz jelentős, a legmelegebb órákban akár 26 Celsius fokot is mérhetünk Kolozsváron.
2: Az időjárás jelentés támogatója a New Catwalk, a Triumph fehérneműk forgalmazója. New Catwalk, Napoka utca 4-es szám.
1: Köszönöm szépen a figyelmet, Karakas Balázs vagyok, a Paprika Rádió híreit hallotta.
0: Élőben, Kolozsvár szívéből, ez a Paprika Rádió. Egy újabb óra válogatott zene indul hallgatóink legnagyobb kedvenceivel.

0: Menekülhetsz, de nem bújhatsz el.
1: Reklám.
2: Gyerünk, még egy kört és kész.
3: Anya, kérlek, szükségem van ezekre az új bőrápoló termékekre.
4: Gyere, édesem, hoztam a kedvenc csemegéidet. Finomak és egészségesek.
1: Minden, amire szükséged van egy helyen. Bebetej, a családod üzlete a Julius Mallban.
5: De mire gondolsz, amikor azt hallod, egészség? Mi a Health Festre. Románia legnagyobb egészségnek szánt fesztiválja. Június 22 és 28 között a Kolozsvári sétatéren. A belépés ingyenes, de foglalj helyet a healthfest.ro oldalon, és akár minden héten nyerhetsz is. Health Fest.
6: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy óvoda, ahol a gyermekek egész napjukat a szabadban töltötték. Fáramáztak, kiskertet gondoztak, csigákat számoltak. És nem kell az üveghegyen túl keresgélni. Kolozsvár szívében a Mikó óvoda biztosítja mindezt az idejáró gyerekeknek. Mikó Zsuzsa vagyok, és jól képzett pedagógusainkkal együtt árnyas kertünkben szervezzük meg az önfelett foglalkozásokat és játékokat, nagy hangsúlyt fektetve az érzelmi intelligenciára, a kiegyensúlyozott személyiség fejlődése és a közösségépítésre. Aki nem hiszi, járjon utána!
7: 10 éves a Mikó óvoda!
8: mikóvoda.ro vagy facebook.com/mikóvoda.
9: Ha koncertet, bulit vagy bármilyen rendezvényt szervezel és garantált sikert,

0: töltsön össze a Pigovattól. Minden, ami egy felejthetetlen partihoz elengedhetetlen. Pigovatt.
1: Pénzt váltanál?
2: Nem kell sokat keresgélned. A Makro Group 15 helyen vár Kolozsváron, biztonságos és gyors megoldásokkal. 15 pénzváltó pontunkon készpénzzel vagy akár kártyával is vásárolhat. És ha pénzküldésre van szükséged, nálunk elérhető a MoneyGram és a Western Union. Ráadásul zálogházunk is rendelkezésedre áll. Makro Group, kötőjel Cluj.ro.

Mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk. Minden mennyiségben.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen...

0: te városod változik, ahogyan te magad is. A jó zene azonban örök. Itt egy újabb kedvencünk.
1: Sziasztok! Péli Barna vagyok a United zenekarból. A legtöbb magyar zenekarból.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Ó, igen, igen. Na ugye, Parancsolj, paprika!
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: zenénk olyan, mint a haba tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió
1: 95.1.

0: Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.
1: Paprika.
0: A változatosság, újkor igazi

0: És íme, kedves hallgató, egy újabb adag koffein, egy csípős dalba csomagolva. Paprika Rádió, a legtöbb mi fogható.
1: Sziasztok, Rózsa Magdi vagyok, ti a kolozsvári Paprika Rádiót hallgatok.

Voltam, vagyok, ugyanúgy, mint más is. Hogy a birgonc kölyök, aztán a fáradtás is változó. Röpke pillanat, Heródot, hogy állandó. Pontos óra, mi időként lefolyik a számlapról.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

0: Rádió. A tavaszi kirándulásod háttérzenéje. Akkor is, ha ez a kiruccanás csak a sarkiboltig tart.
1: Paprika Rádió. Hey, this is Justin Timberlake.
2: Justin

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en.
0: Ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen?
0: Csípjük Kolozsvárt.
3: Hello Kolozsvár, Mező Misi vagyok, a Magna Cum Laude zenekarból.
4: Üdvözlet a Paprikás hallgatóknak, mi vagyunk a Margaret Island.
5: Sziasztok, Delov Jávor vagyok, Random Tripből.
6: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, ez pedig a Paprika Rádió. Csíp még sokáig.
4: Mi is csíp?

0: lét, mert jó.
1: Előbújtak a napsugarak. A napszemüveged is előkerült. Akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést.
2: Ez az enyém.
1: Köszöntő zenékkel.
3: Hey, it's David Guetta and you are listening to my new single.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon. Nekünk nem számít.

0: ablakot le, hangerőt fel. Autóz tavasz köszöntő zenékkel. Paprika Rádió.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból. Hallgassátok

gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc. Igen. Na ugye. Parancsolj! Paprika!

0: felpaprikázza és ellazítja.
1: Paprika Rádió
0: 95.1.
2: Hi,
0: a kolozsváriak már tudják, hogy melyik az a rádió, ahol mindig nagyon sok új zene szól.
3: Send My Love to Your New Lover is just the poptastic tune that I wrote with Max Martin. And it's fun, it makes you want to move, and who would have thought I'd have a song that makes you want to dance.
0: Paprika

a zenénk olyan, mint a hab a tortán. Csak egy kicsit csípősebb. Paprika Rádió 95.1.

Mikor a legjobb paprikát hallgatni? Bármikor! Persze, fizetnek azért, hogy ezt mondjam. Ja, ezt kimondtam hangosan? Paprika.

És íme, kedves hallgató, egy újabb adag koffein, egy csípős dalba csomagolva. Paprika Rádió, a legtöbb mi fogható.

0: Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy... Mi nem csak rengeteg zenét játszunk. Mi olyan zenét játszunk, amit valóban hallani szeretnél.
1: Köszi, hogy vagytok.
0: Itt egy újabb.

mindenki kérdezi a titkos receptet. Pedig egyszerű. Hallgatóink igényei alapján az elmúlt pár évtized és napjaink legjobb zenéjét játsszuk.

0: És akkor itt mondjuk azt, hogy
1: a Paprikát hallgatod a 95.1-en,
0: ami után azonnal indul is a következő dal.
2: És a szlogen
0: csípjük Kolozsvárt.

előbújtak a napsugarak, a napszemüveged is előkerült, akkor már csak egy mosoly, meg némi hangerő hiányzik. Mi pedig már is intézzük a legjobb zenei aláfestést. Tavasz köszöntő zenékkel.

Tavasszal mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy kicsit. Hát minket se felejts otthon. Az autóban vagy a mobilodon.

0: Gondolom, jöhet egy újabb paprikás kedvenc.
1: Igen. Ó, igen.
0: Na ugye. Parancsolj! Paprika!